0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy újabb óra, amiben jönnek a legnagyobb kedvencek. Most például David Guettától és Bibi Rexától az a dal, ami hát szerintem több mint fél évig uralta a slágerlistákat. És még mindig imádjuk, ez az I'm Good a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Ray, és a Where is my husband, az a dal, ami most uralja a slágerlistákat, és az a dal, amiről néhányan próbálták lebeszélni, mondvá, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb siker, amikor legelőször megfutatta az ismerősök meg a munkatársak körében. Hát, mennyire igaza volt, hogy nem hallgatott ezekre a hangokra? Szerintem óriási. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobbak már a következő órában is bekészítve. Tényleg jó válogattam. Hozok például Rádió egy DJ-től újdonságot, Regán Lilitől, de itt lesz Jennifer Lopez is, David Guetta és a Save Me Tonight is, sőt, Martin Garrix-et is hozom. A kezdésben pedig Tóth Abigén és Accent párosát. Az igazi mai slágeres Sugar Daddy, ami mindjárt indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió egy!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a hétvégét, meg hát a múlt hét második felét azért javarészt Debrecenbe töltöttük a kampuszon, Rádió Estage-el. Nem azért mondom, hogy tényleg nagy hangulat volt. Az egyik pedig, akinek ez köszönhető, Regál Lili, mert hogy ő is zenélt, az igazi mai slágere pedig a Hear Me. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa zenélt, akinek ezen a héten jön az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál Koszovóban, ahol az egyik fellépő Martin Garrix lesz. Elég menő a line-upjuk. Az igazi mai sláger Martin Garrix-től pedig a Butterflies, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ezt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

A rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, aki előző héten ünnepelt a születésnapját, 57 éves lett Jennifer Lopez, és még mindig milyen táncokat nyom le a showiban, meg ebben a klipben is. A legújabb a David Guettával közös Save It Tonight Jennifer Lopez-től, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na rá, hogy ma is jönnek Balázsék 6-tól, viszont most picivel 4 előtt járunk, a következő órát pedig a Wonderful Life-al indítom. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, új hét indul, ezen a héten is lesz játék a Rádió 1-en, és ezen a héten is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, most Kuki újdonsága, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy pici tempóváltás? Mehet? Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, és ne felejtsük el, ma is lesz játék, Strandfesztivál páros.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Bibi Rexa a fogyadásban, akit egy időben megpróbáltak lebeszélni az éneklésről, pontosabban nem akarták hagyni, hogy énekeljen. Jó pár éve le volt már szerződve egy kiadóval, ahova óriási slágereket írt másoknak, többek között Eminemnek is például. Viszont ő akart énekelni. És milyen jól tette, hogy ki is tartott emellett, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger vele. Bibi Rexa a Faithless dallal. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Loit hozom, akinek az előző dala miután a top 10-be került Európában, és erről szólt a menedzsmentje. Olyan cukin örült egyébként, ez az első nagyobb nemzetközi áttörése, hogy azonnal egy csomó videót is csinált róla, és egy csomó üzenetet küldött a magyar követőinek. Na hát akkor lassan szerintem lehet készíteni az újabb videót, mert hogy itt az újdonság, ami óriásit megy Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptembertől nyilvánosabb lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont elsőként vizsgálta hazai körülmények között a földi szúnyoggyérítés hatását. A kutatás szerint a kezelés átlagosan 45%-kal csökkentette a csípő szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott repülő rovarokat, köztük a méheket, lepkéket és más beporzókat is. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapni a biológiai védekezésnek és a tenyészőhelyek felszámolásának. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett pénteki eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Annabál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 27-e van a Liliának és az Olgák a névnaposok, én pedig arra gondoltam, hogy indítsunk egy igazi nyári kedvet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, Strand Fesztivál páros belépőket lehet nyerni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztiget, és adjuk a belépőt. Közben pedig megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek. Most a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Cry Baby, amit indítok itt a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, belsőre lehet számítani minden mellé olyan nagyjából 25 fokra. És meg persze egy csomó igazi mai slágerre. Itt a Rádió 1-en Metzger Viki, Nagybogi, Miss Mood, Éden. A hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék, beszól a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
2: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
2: Nem nagyon megyek.
1: Szeretem a Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
2: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ezt be kell vállalnom.
1: Mondom, neked, nem mondhatok neked nemet. Semmi más dolgod nincs,
2: igen?
1: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
2: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
2: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
2: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
2: Na, mit csinálok?
1: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
2: Ne. Nincs ez, nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
1: De?
2: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
1: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én sem tudtam.
2: Számoljuk őket akkor már, érted?
1: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
2: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, hogy van egy csomó
1: nagyon
2: fajta.
1: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
2: Nincs. Álmodom.
3: De ez a rackának a szervező csapat is jelent ezt?
1: Ugye?
2: Ők a rackások.
3: Ne ismerem őket.
2: Tehát van egy applikációm.
1: Tehát letöltöd a MoskiTune alkalmazást, kiülsz a tópartra.
2: Nincs ilyen.
1: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
2: De az, ami a fejem fölött van felhőformában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
1: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi MoskiTuner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
3: De honnan tudod, hogy ez igazi MoskiTune, vagy pedig AutoMoskiTune?
2: Igen, mi autótyúra tették, igen.
3: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, hiszen ti is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne, süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
3: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
3: 3-4-8-an mit csinálnánk a hátteri videóval? Azt mondd meg összintén, mit tudsz elé jobban mondani?
2: Egyébként tényleg. Szúnyog hangutánzó verseny. De mondd meg, hogy gyűjtöm a... Hát hogy fogom be a hangját?
1: Na, tehát és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a húrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyog hanguk, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
1: Na, óriási kérdések. Ökológiai kutatás ennyit ír, ugye, hogy hívják a hír, hogy... Jó, hogy járványügyi készültséghez is hozzájárult, szóval nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni két héten keresztül. Monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a MoskiTunt, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
1: bocsán,
2: nincs.
1: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: nem. De ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
1: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög. Ugye, hogy engedj ki, engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
1: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
3: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen, tájszólással beszél. Igen, és nagyon káromkodik.
3: Ej, már ne!
2: Ej, már engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közül. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
3: Szúnyoghálókból van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
3: És utána... Úristen, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem én is szúnyogketrecem otthon.
2: Az megadjász a postán sorba? Csoma küldemény fel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretnék feladni. A hunrendnek. Azt a mindenségét.
3: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és kupola, egy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
1: Aha.
3: És akkor azért, és hogy berekül...
1: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra jön.
3: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába, és arra azt mondja, hogy
2: oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal, szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis hálószerkezet,

0: így áll össze font kézzel a sarokban.
1: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsög, én neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én salgatom a Balázsikat, hát rohadjatok meg, hányan vagytok.
2: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod.
1: Igen.
2: Darázs.
1: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darása jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülik, ezt el kellett költeni a pénzt.
2: Sima lett.
1: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
2: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
0: Szolgáld a népedet.
2: Hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyogketrec alá. Érted?
1: Na de várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogon, mint te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
2: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon, akkor azoknak a testrészeidnek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
1: Na.
2: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
1: A heréd, a feneked, az ánuszod.
0: De azt nem éri
1: a
0: el.
1: Ugye? De oda nem tud berepülni,
0: ott
1: így
0: ülsz,
1: van.
0: Azon vagy ülsz a fenekedet.
2: Valami önérzet csak szorul beléjük, hogy...
0: azért még, mindent azért még
2: igen, igen, igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy közepes, langyos vér.
1: Igen. Mennyit kell várni, kérdez egy hallgató, míg megnyugodjon a fogság, vagy újra hangot adja.
0: Remek kérdések,
1: nagyon
0: gyerekek,
1: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyettében elnémul, soha büdös életben nem szed ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
2: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban vannak, mert abban nem tud repülni.
0: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
2: Akkor nem zümmög, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a 2x2-es kockában hogy tud zümmögni akkor?
1: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repülést este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
2: igen,
1: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
2: Hú,
1: és
2: hát tele van a pofája.
1: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
2: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
1: Beborítottuk. Három évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
2: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
0: Hogyha akarunk egy nagy ilyen ízét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faja, láthatatlan néma szúnyog.
1: Igen. Igen, mert ha leszáll már csak szürcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hátha megmozdul.
0: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecsel, hogy legyen légáramlat.
2: Úristen.
1: Ő felszáll, mert érzi, hogy
0: igen,
1: repül.
0: Hogy ez már megy, és akkor rögzítesz.
2: Akkor csak tedd a kocsi tetejére.
1: Ha látok Sarson két Vladimir után egy kicsi ketreccel a kezemmel rohadni, egy babettán üldögélve, nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. A gyerekek, kemény. Kemény ez a
2: nagyon
1: kemény
2: nehéz,
1: ez a nyelv.
2: Nagyon nehéz amúgy megtalálni az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
0: Látod, de végre ez egy szép cél.
2: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
0: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
1: Jaj, nem á.
2: Ez egy
0: Nem már, hogy ezt nem tudjátok.
2: Ez igazságtalan, már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
0: Így van. Szúnyog számláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem. És akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
1: Teljesen beteg.
0: Azt nem tudom, hogy lecsaphatod-e őket.
1: Teljesen beteg. Odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
0: mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
1: És kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy körülbelül fél perc alatt a félmeztelenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epre se reprezentatív ért.
2: De milyenek a szúnyog beszélgetések egy ilyen hosszú nap után? Leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
1: Igen, te kitaláltál. Hát na, egy
2: langyos büdöse azott ma. Igen. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyszaga volt.
3: Letöltöttem az applikációt.
1: Megvan?
3: Megvan, letöltöttem, igen,
0: megnézik. Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
3: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökjére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
1: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozótszúnyog Siófokon nem valószínű.
0: Hála,
1: igen,
0: jó?
1: Nem.
2: Milyen hangjelet a japán bozótszúnyognak?
3: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfajlok.
1: Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecsétel nagyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a Hunrendnek. Az élő szúnyogom a borítókba. Köszönöm. Kész. Vége.

0: Igen, csak halott szúnyogokat fognak kapni.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztustól tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe is könnyebben lehet majd eljutni. Az új járatok az utolsó metrókhoz, valamint a hívek és a vonatok menetrendjéhez igazodnak. Újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig is el lehet majd éjszaka utazni. A részletes menetrend a MÁV csoport honlapján lesz elérhető. Sikeresen lezárult az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és a Norma Instruments ZRT közös kutatásfejlesztési projektje. Az együttműködés eredményeként egy új generációs optikai mérőrendszer és működő prototípussal készült el, amely pontosabbá teheti a hematológiai diagnosztikát. A fejlesztés segítségével a vérben található különböző sejttípusok megbízhatóbban különíthetők el, ami hozzájárulhat a gyulladásos és más vérképző szervi betegségek pontosabb felismeréséhez. A kutatók szerint az eredmények a jövő diagnosztikai eszközeinek fejlesztését is megalapozhatják. Újabb román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre a Duna-Delta legdélibb településétől, Szent Györgytől, közölte a román államfő. Mikuszor Dan tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Annabál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: De most mi mostában mit csinálom? Mostában azt csinálom, hogy amikor jövök reggel, vagy megyek délután valóban, akkor kiszúrok buszmegállókba embereket, és lehúzom az ablakot, hogy elvigyem-e.
1: Nem, áll, nem hiszem el, hogy te megállsz, és ezt fölajánlod.
0: Elmondom a ma reggeli történet. Ma reggel megint megcsináltam.
1: Ó, nagyon jó.
0: Jövök le a Budakeszi úton, sötét van, sehol senki, és áll egy bácsi a megállóba. Mondom, megint itt a jó cselekedett lehetősége. Lehúzódok, és kérdezem, hogy elvigyem-e. Áll a bácsi a megállóba, nézem, de tudod, egyedül áldogál, hideg van, sehol a busz, hát gondolom fél óránként egy járat, vagy 20 percenként, és föl szoktam venni idősebb embereket, és elviszem őket valameddig. Nagyon, nagyon cuki, figyelj,
1: és várja, mit mondasz,
0: nagyon komoly élettörténetekkel találkozom, el kell, hogy mondjam. Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom. És nagyon...
1: Van, aki beszáll mellé?
0: Hogyne. A múltkor én stoppoltam, és felvettek.
1: A városban?
0: A városban felvett egy bácsi.
1: De mi, és fiatal úrnak. Megint kifogyott a benzin?
0: Nem, valahol mentem, és stoppoltam. Le kellett tenni a kocsit, minden, és mondom, hogy nem sétálok, stoppolok. Elkezdtem stoppolni a Szilágyi Erzsébet fasoron, és megállt egy bácsi.
1: Meg is felvett.
0: Fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és kérdezte, hogy hova megyek. Mondom, jövök ide a bakcsomópontra, itt tegyen ki engem, mert itt nekem dolgom van. Kitett a bakcsomópontot, és végig beszélgett a közutat, és fiatal úrnak szólított végig. Fiatal úrnak szólított, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog utazni, hogy ő mennyire elrontotta, hogy nem utazott, hogy menjek és utazzak sokat, mert ez mennyire megváltoztatja az életét, és hova készül fiatal úr. És úgy hívott végig, hogy fiatal úr. És kaptam abban a 10 percben egy olyan tanítást az idős bácsitől, hogy megőrülsz egyébként. Elmondta, hogy őt hogy hívják, személyszállítással foglalkozik, és ahogy kitettem a kezem. Nem, iskolás gyerekeket visz úszni.
1: Aha,
0: és ment itt a hegy alján. Nekem még nem kellett. A kocsim letettem, stoppoltam, és bestoppoltam magam ide a bakcsomópontig.
1: De majd ilyen papírtáblákat tartsál a kezembe, tudod, bakcsomópont.
0: Imádom. Bestoppoltam, és elmondta, hogy igen, hogy menjünk és utazzunk, és hogy idős korra mire jössz rá, hogy mit rontasz el fiatal korodban.
1: Oké, de a pénztárcáját elhoztad.
0: Nyilván kiraboltam.
1: Na, jó,
0: tehát azért a telefonját, a pénztárcáját, az iratait.
1: Jó, akkor menjünk vissza arra, hogy mit tanultál tőle.
0: És akkor elkezdtünk beszélgetni, és a bácsi konzekvensen végig fiatal úrnak szólított, aminek én nagyon örültem, mert fogalma nem volt, hogy kiült be mellé, és nem arról kezdtünk beszélgetni, hogy hol dolgozik, és a műsor, és jaj, de szeretem, és de hallgatom, mert azt én tökre unom. Nem érdekel már. Ez egyáltalán nem érdekel. Hiszen az érdekel, tudom, hogy ő mit akar mondani, és ő milyen. Érted? Már nem érdekel, hogy hallgatja a műsort, meg nézi a Nyerőpáros, meg akkor tényleg a Balázsóban azok statiszták, ezek meghalok ezektől a kérdésektől, nem tudok mit. Vidáman elbeszélgettünk, és most elkezdtem én felszedni embereket, hogy stoppolok. És
1: most kanyarodsz a busz megállóban, busz... lehúzod az ablakot, és kiszólsz, hogy jó reggelt.
0: Jó reggelt, persze, ma is megtudod. Jó reggelt, elvigyem el. Mondja a bácsinak, hogy tessék! Mondom, csak azért álltam itt félre, hogy elvigyem-e esetleg valameddig. Tessék! Mondom,
1: hogy nagy lesz a menet.
0: Közelebb lép a bácsi, nagyon cuki, hogy közelebb, és mondja, tessék! Mondom, elvigyem! Gondolkozik a bácsi, néz jobbra-balra, mögöttem azért már picit áll a forgalom, majd elkezdi menni, hogy 2 kilometers down and after Szél Kálmán Square. Mondom, nem. Nem. Elvigyem! Vetetszik szállni? Nézel, bácsi, nem, köszönöm.
1: Azt nem. Hitte, hogy angolul kérdezed.
0: Nem értette.
1: De
0: hogy
1: mi az, elvigyem,
0: nem
1: azt mire
0: tudom,
1: lehet érni?
0: Nem hallotta. Nem hallotta, hogy ez történt. És akkor már jött a busz mögöttem, és mondja, nem, már itt a buszom. Jó, mert mondom, szívesen elvittem volna a Szél Kálmán térig. Nagyon szép kocsia van, és maga nagyon jó képű.
1: Pedig még ebben
0: mondom, köszönöm szépen, nagyon kedves. És tovább mentem. Figyelj, nagyon nagy
1: fest. De volt már, aki beszáll?
0: Van, aki beszáll, persze. Van, aki beszáll, hogy ne. Minden reggel elsütöm. Ha látok valakit a megállóba, és nézem, hogy bizalmatlan, bemer szállni, mond valamit, elzárkózik. Az emberek nagy többsége nem mer beszállni, megijed, nem érti, és látod rajtuk azt a fajta döbbenetet az arcukon, hogy egyszer csak valaki megállt egy fehér autóval a sötét Budakeszi úton, ahol őzek lennek meg vaddisznók hajnalban, 5 óra magasságában, 5:30, és megkérdezi, hogy elvigyem-e. És nagyon embere válogatja egyébként, hogy ki az, aki beül, ki az, aki nem ül be. Minél fiatalabb, annál inkább beül, minél idősebb, annál inkább nem ül be. Ezért lepődtem meg nagyon az idős bácsi, aki felvett engem, amikor stoppoltam. Az például azonnal megállt, félreállt, és a világ legtermészetesebb módján egy jó 20 percig elbeszélgettünk.
1: Jó,
0: szóval a bácsi ma nem értette, hogy én mit akarok kérdezni, de mire behajolt a kocsiba, és én ott már kiabáltam, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy elvigyem!
1: Elvigyelek, már nem érted!
0: Nem érted, öreg! Szállj már be! Szállj már be! Hogyan is te veled meg így a napi hogy cselekedetem, öreg? Hajj, ez! Na mi, ő azt hitte, hogy én... útbaigazítást kérek. És vidáman elmondta a tört angolossága, hogy menjek 2 kilométert, egyenesen ott forduljak abra, és leérek a Szél Kálmán Square-re. Mondom, hát köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdés.
1: Elvihettem, mi lehet az angolul? Elvihettem.
0: Szerintem csak egész ezért, mert a sapka volt rajta. De aztán meg nagyon barátságosra váltott, és akkor szép az autó, és maga nagyon jóképű. Hú, mondom, holnap is megnézem itt áll a bácsi.
1: És miről beszélgetsz azokkal, akik beülnek?
0: Amiről akar.
1: De várjál, hány százalékban ismernek föl?
0: Nagyon ritkán. Minél inkább tiszta lappal indulok, annál több időm van arra, hogy ő mesélje magáról valamit. Minél inkább megismer, azon ördögi körbe kerülünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, amit én már nem akarok futni, mert engem ez nem izgat, és nagyon unom ezeket a köröket.
1: Ha nem ismer meg, igen? Akkor azt meg szokták kérdezni, nem, miért
0: hát most azért még nincs 10-20 utasom, tehát hogy azért még nem tartok itt. Forrazosra 2 vagy 3-szor vallottam már sikert például a reggeli Budakeszi út begyűjtéssel. És gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kis minisorozatot, Élettörténetek címmel, ahol beül és 10 percig megpróbálok A-ból B-be eljutni vele. Tudod, hogy úgy valamiről szóljon az a 10 perc, amit ott csinálunk. Eljutunk valahogy, de ne csak egy ilyen felszínes mértát, meg jaj, de kedves, hova megy, hanem gyorsan, minél inkább valahova jussunk el. A gyerekeivel, az életével, az unokájával, velem teljesen minden, csak legyen ennek egy kifutása, hogy mire kiszáll a Szél Kálmán téren, addigra úgy érezze, hogy wow, ez valami nagyon jó és kellemes sztori volt, ami vele történt. És a legjobb, ha fogalma nincs, hogy ki vagyok. Az a legjobb.
1: Persze, az a jó.
0: Az a leges legjobb.
1: Tök érdekes, úgyhogy hogy most ismeretlen embernek, akivel életedben először találkozol, van olyan eset, hogy sokkal könnyebben elmeséled a bajaidat.
0: Persze.
1: Mert valahogy ugye családban nem, barátnak nem.
0: Persze.
1: Tök idegenül odaállsz egy valahova, és elkezded mondani, és sokkal könnyebben megnyílsz neki.
0: Igen.
1: Nagyon érdekes.
0: Igen. Ez a bácsi, aki például engem felszedett, mikor stoppolt, ez még annó Kolumbiai út előtt volt. És akkor kérdezte, hogy hova megyek. És akkor elmondtam, hogy hát készülök egy hosszabb útra Kolumbiába. És ott ő elkezdte mesélni a saját történetét, hogy ő mennyi minden megbánt, hogy nem utazott, és hogy legyünk bátrak, és hogy menjünk, és hogy igen, és hogy az élmények, mert hogy ő mennyi mindent elrontott az életében. És az alatt a 15 perc alatt ő elmondta nekem 70 évesen, hogy mi az, amit ő valójában megbánt, és rosszul csinált. És amikor ott ülsz vadidegenül 40 évesen, egy 75 éves bácsi mellett, akinek már csak az a legnagyobb öröm, hogy gyerekeket visz úszni, és elmondja neked egyébként, hogy mi az, amit ő megbánt, és mi az, amit ő rosszul csinált, és min változtatna, az egy nagyon-nagyon nagy tanítás neked, hajnalban, sötétbe, valahol, valahova menve, vagy este, tök mindegy, érted?
1: Aha.
0: És elmondta a bácsi, igen, hát, hogy ő nem utazott eleget, és hogy...
2: És hogy Marikát hogy... a vállalati büfében lehúztam.
0: Hát, igen. És hogy ezek a megbánt pillanatok, emlékek, dolgok, kihagyott lehetőségek, ezek végig kísértenek téged. Az egész utadon jönnek veled, és nem fognak soha elengedni. És azért vágj bele, és hajtsd végre az álmaidat, és csináld meg, amit szeretnél, mert a be nem váltott, be nem töltött álmok, azok megbánást generálnak, és amíg le nem hunyod a szemed, mindig rád koppint, hogy eljelj, ezt nem akartad megtenni, nem tudtad megtenni, nem csináltad meg, nem voltál elég bátor, nem ugrottál bele, stb. És egy nagyon érdekes tanítást adott az öreg egyébként. Nagyon szépen mesélte ezt el, amit nem így mondott el, hogy én most elmondom, de a mondandóján a lényeget tulajdonképpen ez volt.
1: És adtál neki 2 repülőjegyet Kolumbiába, hogy akkor na bácsi, tessék.
0: Na bácsi, nézzel el, kivel hoztam ott szesos, egy Balázsú best of, azt hiszik. Úgyhogy most ez az új addikcióm, figyelem a busz megállókat, és felveszek stopposokat.
1: Én már
0: és
1: látom, hogy mi lesz ebből
0: őket, ki fognak nyírni előbb-utóbb belülök.
1: Nem, úgy kezdődik a dolog, hogy ugye 6-ra jössz reggel.
0: Mondjuk egy hete nem találom a bankkártyámat, ez nem biztos,
1: már valaki elvitte.
0: Simán lehet, tényleg nincs meg. Tehát ez egyébként simán megtörtént, bedobod előre a poártartóba. Egyelőre nem volt tranzakció, amit nem ismer.
1: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
0: Ráborul a vállamra, és csak sírig. Mi lehet a jó meg? 1, kirabolnak. 2, eltűnik a telefonom.
1: Igen,
0: 3, eltűnik valami az anyós üresről. 4, egyszer csak én sem veszem föl reggel a telefon, de tudod, hogy ha kések, akkor tudod, hogy valószínűleg egy stoppos nagyon csúnyán elvált. 5, elrabolnak, 6, leütnek és elviszik a kocsit. Ez a legrosszabb, ami történt.
1: Jó, emiatt csak JP úr izgulhat. A kocsi ad menjen.
0: De nem egyébként, tudod, ennek az a pszichológiája, hogyha valaki felvesz, tehát hogyha stoppoltál már, akkor te is felveszel stoppost. Ha te felveszel stoppost, akkor valószínűleg stoppoltál, mert tudod, hogy milyen jót, és így jó kerül össze jóval. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy az vesz föl stoppost, aki valamikor stoppolt és akar segíteni, és az stoppol, aki lehet, hogy egyszer már segített, vagy tudja, hogy megbízik abban, aki mondjuk felveszi. Tehát hogy nem igazán tudsz ezzel az energiával, meg ezzel a térrel magad körül szerintem egyébként rosszba belenyúlni.
1: Hát és ezért én nem stopposoknak elég sok rossz
0: sztoriuk van. Most nyilván, ha a 66-os úton stopposz Amerikában, azért beülhetsz valami kretén mellé, aki aztán elrabol és babáznod kell egy gödör alján életed végéig messzelenül egy huskyval.
1: Tehát, hogy... rossz, a husky különösen fölizgatott.
0: De ezek a kicsit komfortzónán túli helyzetek, vagy ezek a szituációk, ezek borzasztóan sokoldalúak és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy majd most, ha megint felveszek valakit, elveszem. Holnap megpróbálom megint. Tehát ez most nálam folyamatos. Ma a bácsi valószínűleg nem hallotta, hogy mit akarok. Mire letárgyaltuk ordítva, megérkezett a busz.
1: A következő egy fiatal hölgy lesz, majd aki sikítva,
0: de nagyon cuki bácsi
1: fog,
0: volt.
1: Sikítva fog segítséget kérni a busz megállóba, hogy briganti el akar rabolni.
0: Figyelj, megáll melletted egy lesötétített ablakú fehér nagy kombi Mercedes, és megkérdezi, hogy elvigyem, önmagában nem biztos, hogy beszállnék.
1: Nem, egyáltalán
0: nem biztos, egy sötét úton, hajnali 5:45-kor, úgy, hogy egyedül állsz a busz megállóba. Ugye milyen bizalmatlanok vagyunk, milyen nem is tudom milyenek, de hogy valahol érthető. De miért ne szállnál be?
1: Hát egyébként igen, miért ne? De pont ezért, mert sötét van, egyedül vagy, nagy merci, nagy franc.
0: Nyilván, ha nő vagy lány vagy fiatal vagy, nem is nagyon vennék, tehát nem állnék meg, sokkal szívesebben állok meg idősöknél. Tehát nem állok meg egy 20 éves fiatal lány, hogy elvigyem, mert nagyon hülye helyzetet tud teremteni, miért? De ha bent áll egy idős ember, akkor miért ne kérdeznéd meg, hogy esetleg bemere ülni melléd, és elmere veled tölteni mondjuk 15 percet, és kidobod a Moszkva téren.
1: És csak reggel csinálod? Délben, délután?
0: Általában reggel, igen, tudom meg sem, mert akkor van valódi segítségértéke, hiszen akkor ritkán jár a busz, akkor tud gyorsan lent lenni, most azon az útvonalon, ahol én tömeg, vagy autójárok, ott azért van jó tömegközlekedés, tehát most nem az agglomerációban jövök
1: napközben
0: nagyon.
1: Az már nem olyan érdekes.
0: Az napközben már nem olyan érdekes, igen. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ma bácsi nem értette, mit akarok.
1: Hát Détót már retteg, vigyázz!
0: Nem. Igen, megcsinálom civilbe, az elviszlek magammal. Című történet. Az megy még a Détót Krisztának?
1: Persze, igen, az még van. Krista, igen. Már csinálja a Garami is, csinálják már egy páran. De jó maga a műfaj, hogy...
0: Ez az valami... autós vezetés, hogy elmész ilyen celebekkel vagy sztárokkal vezetni, nem?
1: És akkor beszélgetsz. Igen. Ugye a riporter vezet általában, és akkor a riporter alany megül és mesél. Valahogy szerintem annak is az lehet a varázsa, hogy egy ilyen feszélyezett stúdió légkör helyett ülsz egy tök hétköznapi helyen, egy autóban. És mentek. Tehát, hogy talán azért jobban megnyílik az ember, érted? A Krisztánál is. Nem az van, hogy beülsz egy kivilágított stúdióba, jön a sminkes, meg mit tudom.
0: Hát egy egyszerűbb helyzet. Laza. Ez egy amerikai formátum egyébként, igen. Igen.
1: Laza a sztori, és akkor szerintem jobban megnyílnak. Ugyanúgy, ahogy neked megnyílt a bácsi, aki elvitt téged.
0: Igen, nagyon cuki volt egyébként.
1: Jó, tehát akkor nem izgulj. Meddig ne izguljak? Fél hétig vagy
0: azért fél hétkor csörges meg. 3-4-7-kor hívd a rendőrséget. 7 órakor kezdje a kutyákkal keresni. 4-8-kor hív fel a feleségemet, hogy nem vagyok adásban. Nagy a baj.
1: Sajnálom, hogy tőlem kell megtudod a hírt.
0: Rossz ember ült mellé.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első futamgyőzelmét szerezte meg, és tavaly után ismét diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a dobogó harmadik fokára Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. A háromnapos versenyhétvégén rekordszámú, mintegy 310 000 néző látogatott ki a Hungaroringre. Háromnapos szinkópé fesztivállal ünneplik az idei 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 000 embernek el kellett hagynia otthonát, az oltásban pedig több mint 3 000 szakember vesz részt. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Újabb román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre a Duna-delta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Mikuszor Dan tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
3: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
4: De nagyon forrót?
3: Ki akarok próbálni valamit?
4: A
3: kísérletet, tessék?
4: Hangyákra?
3: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
4: Mehetünk,
3: csináljuk?
4: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
3: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
5: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
3: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
5: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
3: Ne, fogalma nincsen
4: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
5: én azért én izgulok. Ebben a másnap csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
3: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
4: Elég!
3: A repülőgépen.
4: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
3: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken.
5: Micsoda?
3: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
4: Égési sérülések.
3: Farmeron keresztül.
4: Igen.
3: De nadrágon keresztül.
4: Persze.
5: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem, de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
3: Ez reptéri kávé.
4: Ez már a repülőgépen volt.
5: repülőgépen. Nem.
3: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
4: és ott
3: persze.
4: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
3: Az nem védi meg?
4: Hát nem, hát. Hát azt mondja, hogy másodperc a tálcát.
3: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett. Elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a curomvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Oh, azért ez milyen odaadott juhárdeszeg. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
5: Pizsomát?
3: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
4: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
3: Az megmarad?
4: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, körbe, ahol
5: de
4: ugye
5: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
3: A kávét?
5: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
3: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
5: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
3: Igen, veszély van abban a pillanatban, hogy a teknősnek a fej behúzódik a páncélba, igen, és eltűnik. Veszély.
5: Igen, nem de most kapja.
4: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
5: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
3: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
5: Hát, olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
3: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
4: egy kávéval.
3: Nem, hogy nem
4: lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
5: Mert tudod, a súrgódást az... nagyon fáj neki a
3: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
4: Ugyanaz, csak lent.
3: Atya úr is.
5: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
4: De az átültetés is fáj, meg hát utána, de meg nem lesz
5: ki kell bírni, de utána már jó lesz.
3: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
4: Jó fejek.
5: Ezek fiúk kapni 600 kilométert légi.
3: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
4: egyébként nem működik
5: elég
4: a szerszám.
5: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
3: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
5: Epeműtét, 2010.
4: Az már gyerekkor.
3: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
4: De neki csak lelkisérülései
5: vannak. Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
3: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
5: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
3: Gyerekkorban?
5: Nem, ez is tavaly volt.
3: Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
5: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
3: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
5: Addig is azok voltak.
3: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
5: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak. Abszolút.
3: Téged nem lehet fölökni.
5: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
3: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
5: Kérem, hogy visszafogok rajta.
3: Olyan, mint a denevér.
5: Igen.
3: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
5: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
4: Az meg nem látszik.
3: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
4: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
3: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
4: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
3: És dobta a
4: nagykést. Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Uh-huh. Azóta érdéketlen itt.
3: És ott ez is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
4: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
3: Tényleg full érzékel?
4: Full.
5: Megőrülsz! Csukba a szemét, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
4: Jó, mikor nyalogatjátok már.
3: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
5: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
4: Végre normálisan helyre tették.
3: Kiegyenesedett a kis ujjad.
5: Igen. Igen.
4: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
5: Ezt apámban is csinálták. Amúgy.
3: Ez minden normális laktanyába, a kollégiumba ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
4: Ott... Herpes.
6: Nekem
3: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
4: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
3: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
5: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
3: Tényleg érzéketlen?
4: Itt, igen.
3: Szad már bele, akkor gyorsan.
5: De egy gyors vércukot nézzük.
4: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
3: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
5: Sett késztől, csak így üzlet.
3: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézzél még azonnal, fia, hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
5: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
3: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
6: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
4: Tényleg van.
3: Van egy ilyen kis dolga
4: kezelő.
6: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
3: Nagyon durva.
6: A szemöldököm még az, az egyik.
3: Az a nagyapád, az nem az, az, az igen, csak az Gábölgyi. Az egy kicsit Gábölgyi Istennek
6: semmi. Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
3: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
5: Na mondjad, igen. Nekem mit van.
3: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
7: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
3: Húsvágóbárd,
7: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
3: Igen.
7: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
3: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
7: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
3: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
5: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
3: Oh,
5: és, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe.
4: És
5: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
3: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
4: Anyád ránézett, azt mondta,
3: jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
5: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm, nem, mindjárt elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de az nem hagyott ilyen külső remnyomat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórház, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszegt anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
3: Gyerek idő.
5: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja, mindegy.
3: 3 éves koromban szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikliszerelő kampóra.
5: Ó, ne!
3: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
5: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senki.
3: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
5: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott így a szemébe.
3: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
5: Semmi olyan nem lett, de...
3: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
4: Bizony.
3: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
5: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
4: És a legót pedig nem engedjük el.
5: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
3: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
5: Milyen hadarok? Akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt.
3: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez itt az Aranyka Show.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
3: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírás.

0: Orszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekesmadarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Megdőlt az országos napi hideg rekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Darócon szombat hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Egy 21 éves iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kis busz szombat este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első futamgyőzelmét szerezte meg, és tavaly után ismét diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen Max Verstappen

0: Ben végzett, még a dobogó harmadik fokára Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. A háromnapos versenyhétvégén rekordszámú, mintegy 310 000 néző látogatott ki a Hungaroringre. Háromnapos szinkópé fesztivállal ünneplik az idei 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébet ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kerbe derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott a jobbra a Szullámvasútban. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kerbe derítsen engem. Lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, amikor nem mindegy, ez a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
4: És milyen szövegek vannak rajta?
3: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
4: de
3: hogy...
4: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
3: Büszke vagyok rád?
4: Igen!
3: Hát apám se volt. Te ne legyél.
4: Akkor ez a bajod.
3: Kispolgári jó embereskedés.
4: Nem, ez egy szívből jövő.
3: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
4: Jobbá teszi a jó? Világot.
3: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
4: Miért? Mi a bajod
3: én,
4: vele?
3: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
4: És megmered.
3: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
4: Ne
3: írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
4: jó,
3: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
4: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
3: Kis polgári jó embereskedés.
4: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
3: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket. Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
4: Hát nem.
3: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézni, ne csinálj, ne is tovább megyek.
4: Hát nem mosolyodsz el.
3: Nem mosolyogok azon a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
4: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
3: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
4: Milyen haszna van belőle? Semmilyen haszna nincs.
3: Sokkal többet táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
4: De nem.
3: Sokkal többet. Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
4: Hát de
3: majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
4: Ők nem köszönik meg, ugye? gyerekeid se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért. Nem. Megfesti a táblát, hogy szebbé
3: tegy. Kispolgári szeretethiány. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
4: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
3: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél. Igen. Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
4: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
3: nem
4: boldoggá
3: vagyok boldog
4: tettek,
3: emiatt.
4: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
3: Nem tudok velük
4: hogy
3: mit kezdeni.
4: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
3: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád? Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
4: Mert akkor
3: legyenek
4: elgondol...
3: rám büszkék azok az emberek, akik ismernek.
4: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
3: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam a táblájától.
4: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
3: Önző hatásvadászatnak tartom.
4: Nem, ezek ez egy az emberek... jótékony dolog, odaadja egy nem, gyereknek.
3: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből menne ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. De... Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
4: Hát,
3: miért?
4: Vagy?
3: Nem adok.
4: Nem
3: olvasom el a tábládat.
4: Nem mosolygok.
3: Nem
4: olyan
3: mosolygok.
4: Aranyos az egész történet.
3: Borzasztóan nem érzem ezt
4: kézzel. Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
3: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
4: Igen, igen.
3: Ő
4: igen.
3: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
4: De
3: megfejtettem,
4: hiszem,
3: az ő létezésük
4: vacsorára.
3: Maga az elvétel.
4: Nem, hát...
3: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
4: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is. Egy egált akar. Mert
3: nincs
4: ő...
3: egál.
4: De kell, hogy
3: nincs.
4: Legyen. De.
3: Nincs.
4: Hát az az egál, hogy...
3: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. Florián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
5: Igen.
3: Igen?
5: Én szeretem.
3: Mit? Hogy büszke
5: vagy? Jó érzést ad nekem.
3: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
5: Ne, igen.
3: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
5: Tök minden.
3: Ő se tudja, hogy te ki vagy.
4: Mi az, de nem hogy kell, vagy? Hogy tudja.
5: De miért, hogy kell, de miért kell tudnom, hogy ki az?
3: Hát ezt
5: nem
3: hiszem
5: el. Nem, kell. Magát hát egy jó érzést ad.
3: Igazából ő elvesz.
5: Nem.
3: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
4: táblával. Sokkal többet ad, mint te a nem. Mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
5: dolgozik
4: ott tölt,
5: vele.
3: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
4: Hogy egyszer meg fog ölni.
3: Hogy ez, hogy ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Florián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit üljél elő. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
6: Az ilyen szarkavaróktól van. Ennyit gondolok róla.
3: Már nem rámondott konkrétan, ez
4: mi
3: egy szám.
4: Mi a
6: bajotok? Ez csak így...
4: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
6: Anyám nem volt rám büszke.
4: Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
3: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
4: És jó, legalább benned egy, van egy bohóc gyűlölet.
3: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
6: utána mellette ülni Balázsabba az autóba.
3: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
4: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorod.
3: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állsz.
5: Egy
3: szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyenek.
4: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
3: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
4: Nem, adni akar. Nem a... Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden reggel megcsinálnak.
3: De ki? De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret.
4: Ő mindenkit szeret.
3: Ti hülyék vagytok?
4: Nem.
6: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosra.
4: A világ jó.
6: Tegyük hasznosra.
3: Na, kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
7: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs. Mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
4: Hol találkoztatok?
3: Honnan?
7: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál, a Tímár utcába, képzeld el.
3: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
7: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
3: A horvát András?
7: A horvát Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt-ott egy párszor.
4: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
3: Nem. De te az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
7: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor, hogy megjelentünk itt-ott, sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára a telefonon.
4: Na újjátok!
3: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
7: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
3: Ja, arról az apukád, őt tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint én nem, az öreg, jól van.
7: Na, figyelj. Nem az igaziról, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
3: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
7: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából, ezek a táblák, és mivel, hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk egy szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, amikor véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát ha van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
3: Aha,
7: nem ez
3: te
7: volt
3: kiírtad,
7: az
3: hogy
7: lényeg.
3: Szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
7: Amikor először kijártam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
4: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
3: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt... Akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Igen.
4: Nem, érdekes, van, akinek erre szüksége van, Balázs.
3: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy és elsírja magát. Ez az életének... Köszönöm, én ezt hallottam.
4: Nem hallottam.
3: Hát komolyan mondom, baj van ezzel a világgal.
4: Hát azért van a Csaba, hogy az a baj, az ne legyen.
7: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
3: igen,
7: mert
3: hát ő se épp, ő se épp, igen.
4: Nem, ezt így nem mondta, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
3: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, mondjuk csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
7: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Büszke vagyok rád. Hogy például mit, mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
3: Úristen, borzongok.
4: Jó, de jó, gyönyörű.
3: Ez kemény.
7: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
3: Azért, az itt vagyok, az elég. Átúrul megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
7: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Ez bavarba volt, mint egy kicsit.
3: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
7: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled. Igen, és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján, ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából ugye ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
4: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy valami negatív...
7: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ez minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van, például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
3: De nem lehet, hogy igazából... összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébe, nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
7: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a tábládban, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozat.
3: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiászni szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
4: Nem érdemled meg.
3: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
4: Mi a zsüllel, köszönjük.
3: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgy is találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
7: Persze.
3: Jó.
4: Nem mint te, aki ilyen munkói fölse hívja.
3: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
4: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Csaba, Zsüllel.
3: Jó, gyerekek, velük.
4: Vége a rádiónak.
3: Barhúzzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
4: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
3: Igen.
4: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
3: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak kell lennem.
4: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelkiállapototokban erre a táblára ráírnátok?
3: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
4: Tönkre kell tenned az embereket, a társadalmat.
3: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy mert külön. Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van.
4: Tehát lehet, nektek, bárki.
3: Nektek a szép vagy, mosolyog,
4: mi
3: van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
4: így
3: rád.
4: Így van.
3: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
4: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő kereszteződésnél várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden jó. érvényét veszti, amivel okay. mi Zsüllel mosolyogva
3: mondom,
4: álltunk.
3: Mondom. De te ott állsz, jó.
4: Igen, tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
3: Jó, Laci vágni. Már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
4: Háj, de jó vagy.
3: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
4: Érezd magad szarul.
3: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
6: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
3: Én fölírnám, a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit ír? Tehát várjál, de a Zsül, az legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
4: Tessék.
3: A büszke vagyok rád, mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
4: Én tudod, mit írok föl?
3: Anna,
4: tudod,
3: mit tényleg írok az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Tudod, fölírta a Zsül, hogy büszke vagyok
4: tudod,
3: rád.
4: Hát mit írok
3: most,
4: föl?
3: Most töklendezek.
4: Tudod, mit írok fel?
3: Mit?
4: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én, ezt ide, fogom,
3: Anna,
4: én ezt adom át.
3: Segíts!
6: Nem Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
3: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi? Jó, hogy jöttél, mikor mész?
6: Ez is jó.
3: Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a napra.
4: Jaj, de
6: és rajzolt
4: Zsula.
6: Egy napot.
3: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
6: Hát
3: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, Mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Jaj, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, oké, köszönjük szépen.
6: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
3: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jól vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont elsőként vizsgálta hazai körülmények között a földi szúnyoggyérítés hatását. A kutatás szerint a kezelés átlagosan 45%-kal csökkentette a csípő szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott repülő rovarokat, köztük a méheket, lepkéket és más beporzókat is. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapni a biológiai védekezésnek és a tenyészőhelyek felszámolásának. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett pénteki eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Tűz ütött ki Brüsszelben egy többlakásos épületben. Két ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel. A füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet vasárnap hajnali 3 körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Időjárásunk Ferenc?
7: Napos.
6: Köszönjük szépen!
8: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
9: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
10: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
11: hogy olvasni. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
5: Eddig jó, Laci.
9: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt. Igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
10: Miért nem?
9: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
10: Jó.
9: Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
10: Egy jó szóra számítom.
9: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a Tibit.
10: Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
7: Dalgoncás és Éva.
9: Halló!
7: Sebessék Balázs, Attila.
9: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebessék Balázs, hogy itt a Ráskeszter, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
10: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy nem, most már ne farolj ki.
9: Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Persze.
9: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
7: Gépészmérnök. Debrecen.
9: Gépészmérnök vagy Debrecenben gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
7: Jól vagyok, köszönöm.
12: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
10: Túsz vagy?
7: Így van, így van. És veledtek.
9: És velünk? Oh, de kedves vagy, jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
7: Szeretem, igen.
9: És már
7: el vagyok.
9: El vagy vele.
7: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
9: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
7: Igen, már bent.
9: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
10: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztaná?
7: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
12: De ma nem
10: négy éve, de nincs.
9: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
7: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
9: Csáó.
12: Mérnök úr.
9: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
10: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
9: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
10: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De te megnyugodott.
9: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
10: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéve?
9: Igen, jó, én női hangot érzek.
7: Igen, tessék.
9: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebessé Marács, egy rádióműsorból telefonálunk.
7: Igen, tessék.
9: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz legelőször.
7: Endre vagyok.
9: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
7: Veresegyház.
9: Mivel foglalkozol, Endre?
7: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
12: Mérnök reggelünk van.
9: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
12: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
9: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
7: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
12: Micsoda?
10: Pont jó, hogy beszélünk.
12: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
7: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
9: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
7: Igen. Ha,
10: akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
7: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
10: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
7: Igen.
9: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
7: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, azt szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
12: A vízergépet például szervizeltek?
7: Például azt is, igen.
9: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltad?
7: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
9: Azt a mindig. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
7: szél? Persze, azt mit szerelted? Fusiba? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
9: Igen, megkaptátok
7: az a garázsba.
9: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
7: Na
9: jó, de akkor tudod, mert jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
7: Így van.
9: Hát ez nagyon menő.
12: Nyaralást terveztek.
7: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
9: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
12: Mi a célállomás?
7: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
12: Legjobb.
9: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja.
7: De jó, köszönöm.
9: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat, azt mondja, hogy kolléga.
7: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
12: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
9: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen el dolgozni.
7: Csúnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
9: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
7: mondom. Hát az jó, az egy jó reggel akkor.
9: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
10: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
9: Igen.
7: Nem kell.
9: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
7: Köszi szépen, sziasztok.
9: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
10: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
9: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket
10: a harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
9: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
10: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
12: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
9: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
12: Harmadik mérnök.
9: Én is Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
10: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
9: Azt arra én is.
10: Ugye? De más indokokban.
9: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
10: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
9: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokkolom, jó reggelt kívánunk!
13: Igen.
9: Zavarhatunk egy pillanatra?
13: Tessék.
9: Itt egy, a Rákóczi Ferit van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Mázsi, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
10: És ez nem számít zaklatásnak.
9: Így van.
10: Nagyon fontos információ.
9: Hogy vagy ma reggel?
10: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
9: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
12: De melyik az fontos?
9: Nagylábúja. A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
10: Szexfüggő
9: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
12: És valaha mérnök volt.
9: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
13: Halló!
9: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
14: Én Magyar Géza vagyok.
9: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
14: Igen, miről van szó?
9: Csak szeretnénk megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
14: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
9: Na, miért?
14: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
9: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
10: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
14: Hát öt unokával el lehet képzelni, Osz, hogy neki. Nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
10: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
14: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
12: Köszönjük, nagyon még egy szépen, fontos köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
14: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
9: Ezt komolyan mondom, csak mérnököket hívunk, csak mérnökök vannak.
10: És milyen mérnök
14: igen?
10: vagy?
14: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
10: Milyen mérnök vagy? Gépész?
14: Híradástechnikai
9: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
14: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
9: aha, és most hol kaptunk el, tehát merre vagy?
14: Én most Nagykőrösön vagyok.
9: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul igen. a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodon a magyar így kedden reggel.
10: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó igen, egészséget.
14: Köszönöm szépen. Szép napot.
9: Hello.
12: Ciao.
9: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként
10: tényleg.
9: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
15: Jó, egy persze. Sziasztok.
9: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
15: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
9: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
15: Bankba dolgozom.
9: Bankba? Helyileg merre?
15: Budapesten.
9: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
15: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
9: Szia, Melinda. Csáó, Melinda.
10: Na, jól van.
9: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
15: Nagyon jó, köszönöm szépen.
12: Most nem vagy
15: munkával
12: bent.
15: Indul. Tessék?
12: Bent vagy a bankban?
15: Igen, dolgozom.
12: Milyen laza?
9: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
15: Igen, itt vannak a kollégák is.
9: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
10: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
15: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
9: Rendes bankosok vagytok.
15: Persze, természetesen.
9: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
15: Nagylábújam, persze. Jó. Miért ne lenne?
10: Nem, most egy olyan embert keresünk.
9: Kettőt? Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixálnánk, hogy találunk egyet. Jól van, mi a jókedv oka? Van valami oka, különösképpen ugye a júniusi jókedv?
15: Hát, veletek beszélünk, persze.
9: Az nagyon jó.
10: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
15: És... Balázs, nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
10: Na, na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne, a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
12: Annácska,
10: vagy
12: Annának, Laci?
10: Vagy Iszi, vagy... Anna. Vagy...
15: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
10: Na jól van, akkor ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
9: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már le, intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
15: Mit csinálok? Semmit.
9: Ez a beszéd.
10: Ti az a fajta munkahely
15: vagytok? A magánéletem teljesen rendben, teszik.
10: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
15: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
9: Aha, tehát vannak ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
15: Persze,
9: jól van.
15: Van.
9: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
15: Persze, szoktanak, minden nap.
9: Aha,
15: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
9: HO, hát a HO az, igen.
12: Nagyon szeretek én is.
9: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
15: Igen.
9: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
15: köszönöm,
9: ott
15: köszönöm, nektek is.
9: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
10: Szia, Melinda.
9: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
13: Halló?
9: Hát igen, halló, jó napot kívánok. Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyemás Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
13: Igen.
9: Hogy hívnak? Szia.
13: Martin Tibornak.
9: Tibor, szia Tibor. Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
13: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
9: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
13: Székesfehérvár.
9: Fehérváron értünk el.
12: Fehérvéden.
9: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy? Ja,
13: jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon készülök.
10: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
13: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
9: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
13: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
10: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
13: Soroljam.
12: Jöhet, gyerünk.
10: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
9: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
12: Az olyan szép, nem áll.
9: Egény,
12: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
13: Klasszikusabban nem raktunk bele vicces elemeket, de...
9: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
13: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
9: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
13: Két éve.
10: És akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
9: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
13: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
9: Esküvő után. Aha.
10: Önkéntesen veszel részt ebben.
13: Így van, abszolút.
9: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
13: Balaton világos van lesz.
9: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De az szép, jó, igen. Hát ez egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
13: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
12: letegye a kis pénzeket.
13: De mennyasszonytánc, mint úgy, arra kimegyük.
10: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
13: Ide lehet utalni.
9: De ez még az a típusú eskü, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
13: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
10: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
9: Igen, ott lehet majd látni.
10: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
13: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
9: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
13: Igen, nagyon nagy.
9: Hogy nem?
12: Igen, hallja.
9: Hallja a párod most egyébként?
13: Szerintem nem. Nem szokott rádiózni.
10: Retrót hallgat.
13: Igen.
10: Arra gyakorol.
9: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
13: 33.
9: Éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen? Azért a számíthatunk erre lesz?
13: Igen.
9: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
10: nem jelenik az
12: örülnék. Igen, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
9: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen.
13: Nem.
9: Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
13: Köszönöm,
9: ja, kitartás, erőt és
12: leszel egyszer még szabad.
9: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állt. Csáu.
10: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
9: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
10: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
9: Esküvő. Esküvő. Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Okay. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
10: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
9: Haló, jó reggelt kívánunk.
13: Igen.
9: Jó reggelt.
10: Jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
9: Igen, zavaratunk egy...
13: Nem találtam.
9: Zavaratunk egy pillanatra, rádiós közelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
10: És Sebestyén Balázsra.
13: Jó, de igen, van, ja, már izé, de
12: kicsoda,
10: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
9: Ki a kolléga ott melletted?
10: Le, hogy már letetted.
12: Letetted,
10: kutya!
9: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
10: Ez mondom neked, ez brigád volt.
9: Nagyon keménybe volt.
10: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranykos

0: telefonajánlatként.
1: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
2: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronix, ez ennyi.
7: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: A Rádió 1. A Rádió 1.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztustól tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe is könnyebben lehet majd eljutni. Az új járatok az utolsó metrókhoz, valamint a hívek és a vonatok menetrendjéhez igazodnak. Újdonság

0: hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig is el lehet majd éjszaka utazni. A részletes menetrend a MÁV csoport honlapján lesz elérhető. Sikeresen lezárult az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem és a Norma Instruments ZRT közös kutatásfejlesztési projektje. Az együttműködés eredményeként egy új generációs optikai mérőrendszer és működő prototípussal készült el, amely pontosabbá teheti a hematológiai diagnosztikát. A fejlesztés segítségével a vérben található különböző sejttípusok megbízhatóbban különíthetők el, ami hozzájárulhat a gyulladásos és más vérképző szervi betegségek pontosabb felismeréséhez. Kutatók szerint az eredmények a jövő diagnosztikai eszközeinek fejlesztését is megalapozhatják. Újabb román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre a Duna-Delta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Mikuszor Dan tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd Darócon szombat hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kis észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
1: Nem. Mi ez? Nem. Hát Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
0: Észak-Koreában demokrácia nincs. Deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki. Se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
1: Várj,
0: de tudjuk, hogy nem élnek jól.
1: Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létben élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Igen. Szóval nagyon kemény.
0: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
1: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
0: Azt
1: ezek
0: nem tudom
1: úgy néznek ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
0: Igen.
1: Alján van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyag palackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
0: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
1: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
0: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreából néhány nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
1: Megvan az észak.
0: Vegyes szemét, műanyagpalac, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Elhiszed, de normálisak.
1: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
0: Igen.
1: Mink van.
0: Toroljuk meg.
2: Szarunk, igen. Főnök, szarunk, az van, gyerünk.
0: Dél-Koreában szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen, az észak-koreai atombomba.
1: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
0: Akkor nem jön át.
1: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
0: Akkor igen, meg kell nézni, hogy honnan fúj a szél. Igen, igen, az észak-koreai űrprogram. Igen.
1: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok. Ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
0: Szerintem igen.
1: Amikor egy ilyet, és mi a megszorulás?
0: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehet a Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
1: Addig igen. Jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. Azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakétaizét. Amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
0: Igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
1: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptették.
0: És röpült is.
1: És
0: röpült. Nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen, a levegőben. Ugye, igen, volt egy kötél, egy vezető szár, amit nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
1: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufiba.
0: Igen.
1: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem, igen, kapsz enni.
0: Nem nagyon van mit enni. Szegényeknek. Hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
1: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
0: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
1: Tehát, hogy az... Igen, nem a miénk, véletlen esett át.
0: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszonyt? Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszonyban is megvan. hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől? Nekem mindig jó szomszédaim voltak, nem volt ilyen szomszédháborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
1: Hát nálunk úgy kígyóson, ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
0: voltak jobban?
1: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz, mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
0: igen,
1: akár
0: ami
1: szemétet,
0: nem te vagy.
1: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem, hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtad.
0: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi visz, hogy megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert hogy nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
1: Ne, ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük
0: igen,
1: át,
0: igen.
1: Mert nem szeretsz hátravonulni, tudod? Tehát, ha egy ilyen ízű buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
0: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten agglomerációban? Vidéken? Nem, szerintem a vidéken megszokta a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
1: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
0: Aha.
1: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosón...
0: Ja, van?
1: Igen, hát a közös folyosón meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most mostan föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás, az meg a vidéké.
0: Amikor fogod és amikor, fogod és
1: igen,
0: átrakod.
1: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
0: Azek annyira pitik.
1: Igen.
0: Ez annyira
1: na,
0: piti.
1: Ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
0: Igen. Itt nincs épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
1: Mondtam olyan, hogy lövészárkok.
0: Igen, valószínűleg itt neki ez nagyon, nagyon elmérgesedett. Igen, igen, igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen?
1: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
0: Ez ugye letakarod a kémény.
1: Hogy az, föl kell az, másznod meg az, a házamra.
0: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki havi adagot zacskóba, feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd. Aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
1: Én a legjobb.
0: Na?
1: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
0: Na ez átok. De na, hosszú évekig élni így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekről azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy az gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
1: Mihály és Laura.
0: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jól viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvéddel visszaszereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetmétert? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
1: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni. Vidéken.
0: Anyukám a szomszédon annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Ez egymás ellen egyszer gondolom. Gondold el, mikor nekiállnak már verekedni a sodrófával.
1: Két nő.
0: igen. Végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött a harc. Nem áll. Jézus Isten. Vidéken az a baj, a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, ebben is van valami.
1: Ezzel egyet igen. Tudok érteni, hogy azért mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
0: Igen, egy romantikus álma, ami nem úgy van.
1: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen, és a szomszéd mondja,
0: hogy hangos a kakas.
1: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem, igen, ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
0: Igen. Nagyapám átment a szomszédot panaszkodni, hogy találta veteményesben egy negyed téglát, ő dobott át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied. A veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztollyal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokol. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öregasszonyal, volt egy macska, aki mindenkinél evetté volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
1: Nem, ja,
0: hív fel Anna.
1: Nem hiszem el.
0: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette rából, oké, okay, vagy eltüntette, oké. Okay. Honnan tudod, hogy megette?
1: Mert az elmondta, volt a hogy terv, megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
0: De nézzük, próbáljuk meg hátra elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesít egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
1: Lehet, hogy kínai volt.
0: Nem eszed meg. Lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
1: Oh, és micsoda szellemi energia van ezekben.
0: De ugye, nagyon borzasztó. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
1: nem
0: a fát.
1: Nem vágathatsz ki egyszer a szomszéd.
0: Hát az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntött el az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen dolog.
1: És micsoda környezet.
0: Milyen emberek vannak.
1: Sima följelentés, gyerek.
0: Milyen emberek vannak, atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta, megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdőfelújítást. Az tönkre teszi?
1: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből, ugye az elkezd dolgozni az élesztő.
0: Tényleg? Halló, jó reggelt!
3: Halló, sziasztok!
0: Hello, hogy hívnak? Csáll?
3: Hello.
1: Krisztián, csak úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
3: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt.
0: Alföldön.
3: Nem volt kérdés.
1: Jó, de hát igen, mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy sajnos. Dél?
3: Szónoktól nem messze, okay. Marfű környéke.
1: Marfűs környék.
0: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
3: Igazából nem, mi egymás jobban voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
0: Jaj, nem! Mi az, hogy fel van téve? Mi? Kihámozták
3: ez
0: a kutyát?
3: Német kutya, igen, volt. Igen, ez egy nagy kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát meg ott főtt egy bográcsba.
0: Ne csináld, Jézus de. Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, hát, vagy legalábbis nem tudom, hát legalábbis ez nem egy bevett dolog.
1: A bundáját el tudod adni farkasnak, ugye?
3: Nem, ő után azt ő hordta.
0: Jaj, ne. Jaj, ne. És akkor mindig láttad, hogy jön buksi, egy kabátnak álcázva? Ne csináld!
3: Téli időszak volt, és gondolom, hogy se ételem volt neki, se ruhájuk, és így mi megoldották a kutyánkkal.
0: És sajnos. Akkor kiment a rokonod, és látta, hogy ott bográcsban, ott az öcsét, ott fő a kutya bográcsban?
3: Igen, igen, és ott volt mellette sajnos mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje letéve.
0: Ja, Istenem, ez nagyon kemény.
1: Igen. Hú, szerencsétlen, hogy buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
3: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de hogy befejezte a pályafutását.
1: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez
3: hát utána megbeszéltük, de az nem publikus, mert nem volt szép a a sztori vége. De utána igen, utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
0: Átbeszéltétek, értem ezt a
3: kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
0: Azt mondom, ezért ez kemény az ilyen szomszédi viszonya. Nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
3: Ez igen. Igen. Ez
0: azóta is ott vagytok, hogy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
3: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön él a családomban, ez még akkor történt, 1924 évvel.
1: Jó, de nagy kérdés, de kutyád is van?
3: Macskánk van.
1: Macska.
0: Macska.
3: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, kint nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
0: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát ne azt írja valaki, az lett volna durva a szomszéd, hogy meg is hív. Igen, kóstolottad.
3: Nem, hál' Isten. Nem, hál' Isten, de ez megtörtént, szóval
0: én elhiszem neked.
3: A kutyájára.
0: Simán el tudom képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, én azt gondolom, hogy ez igaz.
3: Az Alföldön nem, igen.
0: Igen.
1: Jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját. Rendesen sertésből szoktunk olvászni.
3: De néha előfordul.
0: Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
3: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
0: Hogy ez volt a magyarázat hát, arra, hogy megette a
3: kutya.
1: Mit csináljon?
3: Ez a kutya, mondtam neki.
1: Igen, nyávogni nem tud szegény.
0: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb. A kutya egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
3: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána legalább visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
1: Nem áll.
0: Azt a mindenségét.
1: Az a mekkora sutyóság, hogy a láncot visszaadták.
0: Nagyon kemény.
1: Hát legalább ne szóltak volna.
0: Igen. Mennyi idét éltetek utána még egymás mellett? Tehát utána ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
3: Aztán még 2 évet.
0: Két év. De ott nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőjesen
3: nem rendeződött. Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
0: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
3: Megtörtént teljes mértékben.
0: Én elhiszem, abszolút.
1: És egy feljelentés nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, ez állatkínzás. Nem is kicsi.
3: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak.
0: Ja, nem akartátok elmérgesteni
3: még jobban. Nem akartunk még jobban belevinni, nem.
0: Hát igen, nem, egyébként meg az ember fél, vagy sokan vannak, vagy többen vannak, vagy igen, akkor azért...
3: Kisgyerek volt a háznál, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mertünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
0: Azt a
3: fokkal nem tartottunk, tényleg.
0: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, azért ez egészen megdöbbentő. SMS-ben ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi sem akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
3: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
0: Igen, kemény. Jó van, de most nyugi van, körülöttetek.
3: Persze, most már kívánja külföldön, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyen fajta.
0: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
3: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
0: Uh-huh. Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
3: Most költöznek el mellettünk lévő szomszédok, de...
1: Jó, már megettük a kutyájukat.
0: Igen, most, igen, nem szeretik, hogy azóta mi is megesszük a kutyájukat.
3: És az is ugat, szóval veszélyben van, azok azért mennek. De nem, szóval itt minden okés. Minden okés.
0: Minden oké. Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
3: Igazán nincs mit.
0: Ciao.
3: Tényleg az. Sziasztok.
0: Hello.
1: Nem egyedüli az eset.
0: Görcsben van a gyomorom a sztori alatt, nem ide valaki.
1: Hát gyerekek ez.
0: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Szóval az van, hogy simán el tudom. Jönnek az eset, simán el tudom. Gyerekek, annyi ilyen sztori van, ami el se jut meg. Azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj, már túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyát bográcsba, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog, sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
4: Agató
0: kemény.
4: Agató rá is fűzött erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
0: És én vagyok a izért.
1: Az érzéketlen tahó.
0: Jó, hallgató küldte.
4: Hallgató!
0: A Bobit.
4: Szedjél még!
0: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Na. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.
1: No kedli hozzá, savanyú.
0: Jelenleg nagyon kemény. Igen. Finom is az a bundás kenyér, ide valaki. Na jó, álljatok velé, nem tudjuk folytatni.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első futamgyőzelmét szerezte meg, és tavaly után ismét diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a dobogó harmadik fokára Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. A háromnapos versenyhétvégén rekordszámú, mintegy 310 000 néző látogatott ki a Hungaroringre. Három napos szinkópé fesztivállal ünneplik az idei 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébet ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 000 embernek el kellett hagynia otthonát, az oltásban pedig több mint 3 000 szakember vesz részt. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A 65-35-ös Bonyhád-Tevel-Murga összekötő úton útkarbantartási munkálatok miatt útszűkület van. Az 56-03-as Bátaszék-Bonyhád összekötő úton ugyanezen okból van útszűkület. Számos településen végeznek az út mentén patka, árokrendezést, útkarbantartási munkákat, több helyen szerveznek közösségi programokat, vigyázzon a dolgozókra, fesztiválozókra. Balesetmentes jó utat kívánunk!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Milyen időnk lesz?
5: Ketté szakad az ország, öcsém! Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
4: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
5: Na várjál.
4: Hoppá. Na álljunk meg egy pillanatra.
5: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon
4: igen?
5: Volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
4: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, beállsz, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
5: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
4: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
6: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy
4: dézsaszerű valamiben.
6: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
4: Igen.
6: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljadig ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
4: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
5: De tehát... van, ez ajtó, Tehát, hogy érted?
6: Bevész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
5: Csak egy ilyen félkör?
4: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
6: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy kín van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
4: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
6: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
5: ez futóverseny, itt nincs portékád.
6: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
4: Lettolod a nadrágot.
5: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
6: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
4: Te miben futsz esküvői ruhába?
6: Igen.
5: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
4: Síruhában vagy
6: nem,
4: ezek?
6: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Igen. Fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
4: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi hát... labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
6: de
4: dolog.
6: De csak be lehet látni.
4: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
6: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
5: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
6: Senki ne lássa a pisilést pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
4: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
6: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
5: Magasítsák meg.
6: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
4: Hát nem, hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
6: Befejezted már.
5: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
6: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
5: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
6: De mi az etikett,
5: vagy?
6: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
5: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék. De
4: nem oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
6: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
4: Igen.
6: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
5: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból,
6: nem, és nem, hanem, hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
5: És akkor büszkén körbenézel, hogy akkor, az
6: én voltam. És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább tudod, egy kézzel tudod, ilyen tapsolásáját, hogy semmi?
4: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
6: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
4: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
5: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
4: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
5: Van ilyenünk?
4: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
6: Én tudom az enyémet.
4: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
6: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve. Ez nem a te házasságot, felírt az enyém.
5: Csak veszekedés után gondoltam.
6: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
4: Ez a Wi-Fi tech otthon.
6: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
4: Ja, a tudás legjava, igen.
6: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
4: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye a
6: telefonodnak.
4: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
6: tudás... Airdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudást.
4: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
6: Mennyire vicces?
4: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
5: Igen, ki akadt rá erre?
4: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
5: beteg.
4: Azért túl biztosítva?
5: Ez beteg.
4: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
5: Plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
6: meg az azbest wifi,
5: meg a emelet wifi.
4: Komoly vasbetonból építkeztetek.
5: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
4: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
5: Balázsék a... wifi-e? Hát né, hülyeség, mi nincs.
6: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
4: Te tudod, ahova nem való. 1-2-3.
5: Zsűlnek biztos, hogy van.
4: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
6: őket. Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
7: Jules.
5: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
6: Az füles, fules.
4: Az meg fules.
5: Az is Zsül. Jó.
7: Ahogy, de Zsül telefonja.
5: Zsül.
4: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
6: elmondom,
4: adni a
6: wifi-nek? Sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket. De én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
4: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
6: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös.
4: Hát én nagy Betty. Nagy LVVLK. Igen, hanem megfogadom.
6: Dollárjel.
4: Igen.
6: És igen.
4: Az a jelszó megosztása.
6: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
4: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
5: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pinceajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
4: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
6: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
4: Acceleri bomba.
6: nem mindegy.
4: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
6: Jaj. Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
4: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
6: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
4: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
6: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és se kell indult valaki.
4: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
6: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőben azt üvölt, hogy
4: bomba. Igen. Azaz.
6: Ez nem lett könnyű neki, nem?
5: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
6: Bum.
4: Hétfőn küldtem egy játékötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
5: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
4: Igen, rá is engedtük a Juli kicsit.
6: Ez nem kell segítség, ezt magam is.
4: Igen, hogy ez a magunk tájékoztatás pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
5: Pia.
4: Melyiket választanál?
5: Öngyilkos lennék.
4: Na, nehéz kérdés.
6: Most, hogy meghallnál magadta az elvonási tünetek
5: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az olyan...
4: Azért jól esik meginni valamit.
5: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
4: Akkor, hogy no more alkohol?
5: Nem, hogy a cigi...
4: Jó, hogy nincsen több cigi.
5: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
4: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
6: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
5: Nem értem a kérdést. Milyen vagy? 56 vagyok. A motor örök.
4: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
5: Mit kérdezel?
4: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
6: Szerintem ez is
5: soha többet erekció.
4: De minden? Nem tudok olyat.
5: Hát szerintem igen.
6: Ennél szomorúbb, hát nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, és néz egymással, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. Legyen a brém.
5: Igen, okay. Az már volt.
4: Jó, kapsz te is egyet.
6: Jaj, de jó.
4: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
6: Én
4: szeretem.
6: Nem szeretem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
4: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom. Nem ettél?
6: Soha nem ettem. Még soha ettem előtt a Dunkin.
4: Holnap Dunkin Donuts, nem ettél?
6: Nem, de az ugye az a
4: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha. Krém omlik a szádban
6: na,
4: szét.
6: Na, kinek van perdiabétesze? Nem.
4: Soha nem volt?
6: Nem, és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
4: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
6: Soha
4: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeélik, de a tévéműsort el lehet engedni.
6: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
4: Szabad a műfaj.
5: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
6: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. Ez a baj.
4: Igen. Várj, mi tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
5: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
4: Az fel tudod kapni. Azt fel tudod kapni, igen.
5: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
4: Várj, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
5: Hallgatunk kérdezte.
4: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
5: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
6: Ez nagyon fáj.
4: Így rátok nézve.
5: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
4: Szemüveges.
6: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
4: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
6: Hát ugye a tapasztalatot
4: azt már kipróbáltam.
6: Nő.
4: Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
6: Valami újra vágyom.
4: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
5: De sokszor.
4: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
6: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
5: Hányszor fosod össze magad?
6: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Ért a 4-es 6-osra.
5: Nem ért az, ami... Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
4: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni. Kétszer befosztál.
6: 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
5: Soha többé orgazmus, okay. Vagy soha többé ölelés.
6: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
4: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
5: Oda néz!
4: Szia magad! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
5: Szerintem
4: ez az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálnak
6: a WC-re. Balázs úgy sem neki már a WC-re érezni, hogy jön a vég.
4: Már valószínűleg nem. Igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
6: Gyönyörű naphallgatója, írja a naphallgatója.
4: Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettival. Tessék,
6: mi
4: minden.
5: Nem értették, ez nagyon előre mutató volt.
4: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
6: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
4: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
6: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
4: Igen.
6: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis. Hát,
5: lehet kérni.
4: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
6: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
4: Nagyon nagy dilemma.
6: Melyek üdös.
4: Én nem, én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
6: hát ezt tudjuk, ezt is sokszor meghoztad már.
4: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
5: Igen. És ahogy végig mész, mindenki érzel.
4: Aláírás Balázsra. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, akkor inkább örökre szarsz. Örökre
6: szarszagod. És mész és csíkot húzni magad.
4: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
6: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
4: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te megyünk,
6: tessék. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
4: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
8: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom, szagoljátok.
4: Te a szagoljátok?
8: Én azt. Igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy élet. Na, szóval szagoljátok.
6: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogják érezni. Kész, semmi.
8: Ó, ez de jó.
4: Mi a bajtuk a szarszakkal, kérdezni valaki. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
6: Ha olyan ilyenek mondják, akkor csak egy bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
4: De jó, egy szellemes van. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpad

0: hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
2: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem

0: Bácskiban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Gergely.

0: hallgatóink. Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Megdőlt az országos napi hideg rekord. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Lénárd Darócon szombat hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Egy 21 éves iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kis busz szombat este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első futamgyőzelmét szerezte meg, és tavaly után ismét diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a dobogó harmadik fokára Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. A háromnapos versenyhétvégén rekordszámú, mintegy 310 000 néző látogatott ki a Hungaroringre. Végül a várható időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, akkor a reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Gyerekes szülők előnyben lesznek a következő témánál. Régen volt ilyen gyereknevelős témánk, ugye, hogy kit mivel tud igazán kiborítani a saját gyereke. Egy anyukát szeretnék nektek bemutatni. Nem tudom, hogy jó vagy nem, de minden esetre...
5: Tetszik, hát, fogadjuk,
4: hogy tetszik. Azt gondolom, hogy meglehetősen. A régi módi gyermeknevelést követi ő, egy amerikai anyukáról van szó, ugyanis 12 éves volt a gyereke, beült a kocsiba, egy wisconsini anyukáról van szó, és hát elkezdtek menni valamilyen autópályán, vagy valamilyen autóúton Wisconsin felé, és elkezdtek beszélgetni a gyereknek a jegyeiről. Ugye? Hát, és megbeszél a gyerek, és a gyerek elmondta, hogy van egy-két egyes, meg kettes, becsúszott, nincsenek túl jó jegyei, és ez úgy kibontakozott egy ilyen komolyabb vitává, fajult bent a kocsiban, hogy miért nem tanulsz, mi lesz így veled 12 éves? Sem. És a rendőrök a csütörtökön találtak rá a forgalmas autópályán sétáló síró kisfiúra, aki azután elmondta, hogy már 5 perce gyalogol, És nem voltak házak a közelben, a fiú továbbá nem viselt jól láthatósági öltözéket, a ruhái vékonyak voltak az időjáráshoz képest, telefon sem volt nála, amivel segítséget hívhatott volna. Elárulta, hogy az édesanyjával veszekedett, és az anyuka egy ponton, amikor megtudta, hogy milyen jegyei vannak a gyereknek az iskolába, azt mondta, hogy már pedig akkor.
5: Akkor gyalogmész!
4: Akkor kifelé az autóból, és úgy, ahogy van a leállósában, kirakta a gyereket az autóból, majd elhajtott.
5: Mondjuk anyuka...
4: Mama kemény!
5: Ott azért becsúszik!
6: Mama egy ostoba. De figyelj, de most megmagyaráztad, miért vannak szarjegyi a gyereknek az iskolában, mert ha ezt az intellektust örökölte, akkor azért ebből nehéz szerintem jót kikerekíteni.
4: A mama tovább ment az autópályán, és a 3 kilométerre található centernél ő várakozott a fiára, pontosan 3 kilométerre onnan, ahol egyébként a gyereket kitette, és azt mondja, hogy a fia nem értékelte kellőképpen mindazt, amit értetett ebben az elmúlt 12 évben, és meg akarta vele értetni, hogy mi az a kemény munka.
6: Ezért kockára tette az életét. Mert majd akkor?
4: Mert a gyerek nem tanult, nem hozott jó jegyeket, és azt mondta, hogy eddig nem tovább. Azt mondta, hogy a forgalom nagyon lassan haladt az autópályán, hogy a fiú biztonságban legyen, és később pedig tervezett felvenni őt.
5: 3 kilométer múlva.
4: Igen, aztán visszament, hogy felvegye a gyereket, megfordult az autópályán visszament, de addigra már nem találta meg, mert...
5: Akkor a rendőrök felszették.
4: Mert a rendőrök felszették, 500 dolláros óvadék fejében tud szabadulni a mama, mert hogy a rendőrök becsukták. Gyermek elhagyásával, illetve elhanyagolásával vádolják 500 dolláros óvadék ellenében helyezik majd szabadlábra a mamát.
6: Szeretnék egy fényképet a kisfiúról, aki most otthon nintendozik egész nap a nappaliában.
5: És nagyon boldog. Gondol, hogy,
6: hát érdekes, hogy fordult a kocka édesanyja, nem? Érdekes.
4: Mama börtönbe, gyerek meg egy chipstállal nintendozik.
5: De kár, hogy nincs egy 500-asom, hogy kihozzalak, mama.
6: Igen, hát majd lehetem egy dolgozni. Jövőre most nagyon tanulok, témazáról.
4: Gyerekek, mama nem viccel. Nem, azért azt megállapítatjuk. Nem. Mama nem szórakozik. Tehát vagy tanulsz, vagy kiszállsz a kocsiból az autópályán és sétálsz.
5: A mama egyértelműen túlgurította ezt a labdát, de azért belegondoltok, szerintem mindannyiunk életében van ez a pillanat, amikor kitennéd a gyereket, ha nem is az autópályán, meg nem ruha nélkül, de hogy egyszer azért elgurul a gyógyszer.
6: Én nem mondom, hogy kinek a nevéhez fűződik egy történet, de a Duma Színházban volt már olyan formáció, amikor 3 humorista elment vidékre fellépni, és csak 2 ért haza. Egy pedig sétált egy kicsit az autópálya mellett. Volt már ilyen? És ott csak egy ilyen...
5: És ráadásul nem is a gyereket, hanem egy kolléga.
6: Igen, igen, igen, igen. De nem, nagyon felbosszantotta magát valami, és ezért kérte, hogy tegyék ki azonnal.
4: Figyelj, egyébként amit mondasz, igen, abban van azért valami, hogy neked ugye mennyi? 5, 4 vagy 5, neked azért 15-17, vagy nem tudom, nekem 10 és 5. Tehát ez alatt a 15 éves szülői pályafutásodat azért van olyan pont, amikor azt gondolod, hogy most vagy... Te ugrasz ki az ablakon, vagy ő ugrik ki, vagy mindketten, vagy négyen, vagy de egyszerűen csak nem ébredsz föl többet, és az ugye egy jó megoldás. Ez az egész gyerekneveléses kérdés, hagyjuk a fenébe. Ha azt valaki elmondta volna előre, akkor lehet, hogy kicsit máshogy állnak a dologhoz.
5: Tehát pont, egy ilyen tök egyszerű dolog, pont tegnap volt, egész nap pakoláztunk, csináltuk a dolgunkat, este Soma mondta, hogy ő éhes. Hát mondom, kicsim figyelj.
6: Lőd be magad heroinnal, amikor ilyenkor szoktad.
5: Igen, csináld úgy, ahogy apát csinálja. Oké, mondom, figyelj, kicsim, ezek vannak. És akkor felsoroltam 48 darab tételt. Hogy még? Tegnap előtettünk kínai kaját, abból maradt szereted. Oké, van még kolbász, van fővágott, van kenyér, tudok csinálni rántottát, meg tudok neked csinálni egy tésztát, ha akarod, akkor csinálok tejberist, ezt így végig sorolod, és nézd a gyereked, nincs valami más.
4: Júj, de jó mondat! Júj, de jó mondat! Ami igazán kiakaszt a gyerek szájából, fejezet első.
5: Nincs valami más.
4: Első mondata, jó, nincs valami
5: még,
4: más.
5: Ekkor még tartottam mondom, jó, most nem tudok neked hamburgert csinálni, mert azt nagyon szereted, de nincs itthon hús, de mondom, rendelünk. Vagy
6: levágom a balkaromat, és abból csinálok neked hamburgert.
5: Ledarálom, és azonnal. Rendeljünk pizzát? Rendeljek egy hamburgert? Elmenjünk a benzinkútra hotdogért, mert azt is szeretem.
4: Vagy mi a büdös Isten akarsz a
5: mi kell még?
4: És már látod magad lassítom, mi kell még?
6: Miért ezt hozz az asszonynak? A fiad.
5: A te fiad.
4: Igen, ez nincs valami más, ez az első könyv, első fejezetének első mondata, ami igazán kiakaszt a gyerektől. Nincs valami más.
6: Vagy a nekem mindegy.
5: Igen, vagy a igen, nekem igen. Mindegy. Jó, mondom, ha mindegy, akkor itt van ez. Nem, az nem jó. A nekem mindegy után mindig ez van, ezt jegyezd meg, a nekem mindegy, ha elhangzik, akkor mondod, hogy jó, akkor parizeres kenyéle, na az nem jó.
6: Mondom neked a másik verzióját, ennek a fatalom mindig ezzel nyomasztott, ez a kajaterrorra, hogy akkor válaszol, mit akarok, és akkor mindig úgy voltam, hogy ha bármit mondtam, nem volt jó neki, tudod, hogy hát akkor legyen brassolj. Az nagyon mócikás, az össze kell vágni, meg, tudod, akkor legyen tőled, és ezért ez sehogy se jó, semmelyik irányban nem jó, azt kell, ott van a hűtő, mennyi, azt egyél. Old meg, tanulj meg főzni a YouTube-ról, hogy apád megtette.
5: De akkor meg látod rajta az undort, ahogy mondtam neki én is. Mondom, akkor
6: de tínédzser állandóan undor itt valami, nem? Tehát, hogy...
5: De ne undorodjon már, hát érted, van étel a hűtőben, mi úgy nőttünk föl, hogy elénk rakták, megetted, jó, nem jó, kész.
4: Nem volt válogatás.
5: Nem volt ilyen, nem
4: tudtad, hogy bundás kenyér, borsófőzelék, diós tészta, és ezeket toltad.
5: És örültél neki, hogy van mit enni.
6: Hát az én lányom az, ugye most otthon voltunk, tudjátok miért ez, amikor egy darab beteg gyerekre egy darab szülő jut, aki már beteg, és ez otthon vagytok, és ugye nem lehet egész nap játszani vele, mert már te is kifáradsz ebben, meg ugye ő nem azt várja ilyenkor, hogy te játsszál vele, hogy így oda-vissza, hanem te szórakoztasd őt. És egy ponton túl, hogy 5 éve szórakoztatni, azt hiszem, hogy a legbelső energiáidat emészti fel, és úgyhogy a legjobb megoldáshoz nyúltam, macskás videókat néztünk együtt az interneten, ami nagyon hamar elkapta a dopamin függőséget, így az 5 évesnél, akinek nem volt még lehetősége erre, és azt mondta, hogy atya úristen.
4: Mi van itt?
6: Ez mind végig itt volt.
5: És anya, miért ez egy lehetőség
6: volt, és tudod, az első ilyen input, és ezt le kellett tenni egy fél óra után, mert láttam rajta, hogy már tudod, pörögi a szemgolyója, hogy
5: macskás videó.
6: És letettem, és onnantól kezdve nem tudod semmi másra gondolni, csak erre ez kellett neked, hogy ingyen megvonásos környezetben egy csomó macskás videó után, úgyhogy addig elkezdte a nyomasztásomat, és tudjátok, hogy egy gyerek elkezd nyomasztani, hogy oda is mindig ugyanaz a ponton megnyom, tudod, hogy na most már
4: azt
6: lehet.
4: Mi volt a pontod?
6: Az, amikor egymás mellett feküdtünk, hogy ha alszik 5 percet, akkor még nézzünk meg macskás videót, és erre szemgödről rúgott a sarkával. Igen, tudom, hogy így tudom, mint egy ilyen pisztráng, így tudod, így csapkodja magát az ágyban, hogy hát asszol, azon gondolkodtam, hogy van egyébként altató lövedék vajon valahol, még a régi időkben, hogy csak így tudod,
5: meglássál vele. Sose fárad ki. Nem lehet.
6: Ez a betegen is bírják. Nem, ez nem.
4: Igen, vannak ezek a neurológikus pontok, ami kérdés formájában tud kiakasztani a gyerek, viselkedés formájában tud kiakasztani a gyerek, nem? Tehát többfajta ilyen van. Azért ez 10-15 év alatt a gyereknevelésben átélet, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok, amit egész egyszerűen nem. De ez lehet, hogy rendetlenség a szobájában, ez lehet, hogy az, hogy beviszi a kaját, az lehet, hogy morzsás rágy. Nem tudom,
6: de ez vannak... te életed, most még mindig magadról beszélsz.
4: Igen, vannak.
6: Hogy várod el tőle? Ez a másik legnagyobb nehézség, hogy a gyereket jobbra akarod nevelni, mint amilyen te vagy, tudod, de te nem tudsz jobbá válni mindig, és ezért hogy várod el tőle, hogy megoldja ezt?
4: De igyekszel nem csinálni olyan dolgokat, amit tőle elvárod, hogy ő se csinálja, nem? Tehát, hogy mert hogy az nagyon, az kettős, hogy te megcsinálod, ő pedig ő tőle elvárod, hogy ne csinálja. Azért, aki beviszi az ásványvizet a szobába, bent hagyja az üres üvegeket, csak gyűlik, kivinni luxus, nem kap vizet. Ezt teszem, írja valaki. Az, hogy bevisz, amit a szobájába, az nem például annyira nem erős pont. Tehát, hogy
6: Kihozza a cuccokat a szobájából, és nem viszi vissza.
4: Kupit csinál, arra kiborulsz, hogy kupit csinál?
6: Hát nem az, hogy kiborulsz, hanem olyan az életem, mint egy ilyen folyamatos ilyen mókuskerék, ahol mindig van valami a kezedben, a helyére teszed, és mire megfordulsz, minden már máshol van. Ez egy ilyen, nem lehet ezt így rendben tartani.
4: Én szeretem a rendetlenséget egy kicsit. Attól olyan kózi lesz, tudod, olyan
5: a miénk.
4: Igen, attól úgy egy kicsit.
5: Belakod a házat.
4: Igen, kicsit a miénk. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát kinek mi az a pont, mondat, kérdés, hogy is mondjam, csak szokás, felvetés, amitől a leginkább szülőként kiborulsz, amivel a leginkább ki lehet borítani. És mindegy, hogy 3 éves a gyerek, mert neki is van olyan, lehet olyan 10 éves, de egy kamasznak is akár, nem? Tehát, hogy minden életkorban megvan az 1-2 pont, amit ha megnyomsz a szülőn, akkor az egész biztos, hogy az benyomódik, és onnantól ez üvöltés van.
5: És nem? Soha, és nem fogja megérteni a válaszaidat. Tehát a mindig a jó újra kérdés, de miért?
6: De a kamaszokban az a legidegesítőbb, hogy felnőttnek néznek ki, de nem azok. Érted? Tehát, hogy már megnőttek.
5: Ott még össze vannak zavarodva agyilag.
6: És igen, és hogy nagyon nehéz ugye nem úgy kezelni, mint hogyha egy felnőttől kapnál ezeket a visszajelzéseket, hiszen ez sok helyen ez borítja meg a cheat.
5: Meg a kamaszban van egy ilyen behúz, csak azért is behúzom a kéziféket. Mm. Tehát érti. Nyilván érti, nem hülye,
4: igen.
5: Érti a kaját is, érti azt, hogy miért nem lehet elmenni ide vagy oda, vagy hogy miért nem veszel meg neki dolgokat. Érti? Valami van az agyban kamaszkorban, ami egy rettetes lábfék és kézifék egyszerre való behúzásával akar téged megölni a saját gyereked.
6: Igen, és szerintem zajka
5: sikerül is. Igen. És sikerül, hát persze.
4: Igen, én a kamackort jobban élem, mint a fiatalkort.
5: Hát valahogy. Már egy csomó mindenben meg
4: egy jobban csomó mindenben sokkal jobb.
6: Persze. Meg végül összeértetek hogy... korban a gyerekeiddel.
4: Gyerekkorban jobban összeértem velük szerintem, mert nagyon infantilis vagyok. Meg lovacskázhattak a hátamon éjjel kettőkor, ha akartak. Akarsz, te is lovacskázhattak. Ezzel nem volt baj, de én értem, én látom az összes kamaszkori nehézséget, de valahogy sokkal türelmesebb vagy toleránsabb az ember így kamaszkorban velük. Már nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Szerintem van, aki meg a gyerekkort vagy a fiatalkort éli jobban, persze gyerekfüggő is, és a kamaszkort éli meg nehezen. Hmm. Hogy a gyereknek önálló akarata van, gondolatai vannak, vitatkozik veled, érveket mond, néha megsemmisítő érveket, és jól mondja. Néha olyat mond, de nem, te nem vetted észre? Néha olyan tűpontosan fogalmazol, és nézel, hogy úristen, és betalál. Mert hogy jól lát a gyerek.
6: Miki, hallottad?
5: Ő a biztos a miénk.
4: Jól lát a gyerek, és tükröt tart, tudod. Azért azt el kell tudni viselni, hogy valami olyat mondta, hogy fú, basszus, ebbe azért most igaza van. Nem?
6: És ők még ártatlanak, tudod, tehát, hogy az van, hogy sokkal nagyobb ambitulóval mondnak, sokkal nagyobb bizéket, igazságokat.
5: A 10 évesek már nem.
4: Simán betalál, persze. Késő vasárnap este, ami ki tud borítani, egy hallgató, anya, holnapra kéne a suliba préselt falevél. Úgy de jó a vasárnap esti mondatok.
6: Klasszikus, csak egy vasaló kell hozzá, és meg is vagytok.
4: Igen, holnapra kéne. Jó, de amikor altatsz, este van, már lefekszik a gyerek, már tudod, hogy még maradt egy kicsi az estétből. Már kimennie kéne aludni, és bemondja, hogy kell egy préselt falevél, úgyhogy ott volt az egész hétvége. Hát azért ez erre nem mondod azt, hogy jó, hozom a vasalót, klasszik, persze, hozom a vasalót. Azért
6: hát, de nem, én ezt magamnak tapasztaltam ki, mert én ezt mondtam anyáméknak, hogy kéne holnapra a préselt falevél, és mondták, hogy majd megoldott. Ennyi volt.
4: És így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevél, nem lesz falevél. Akkor ezt most elbuktad. Ha mindig hülye megcsinálod, meg mindig alámész, meg mindig teljesíted, sose fogja megtanulni, hogy milyen úgy bemenni egyszer, hogy nincs vasalt falevél.
5: És viseld a következményeit annak, hogy hülye voltál, hogy nem szóltál. Hogy nem szóltál. Hogy kell falevél.
4: Igen. Ami ki tud borítani, mindjárt írja egy hallgató, és nem történik utána semmi. Júj, te klasszik! Júj, de jó!
5: Menj lefeküdni, aludni. Mindjárt.
4: Igen, hozd ki a szemed a szobádból. Mindjárt. Menj már fürdeni. Mindjárt.
6: A mindjárt az egy gyáva nem amúgy, nem?
4: A mindjárt az egy egyértelmű nem szerintem. Az nem egy gyáva nem, az egy nagyon egyértelmű nem a szülőknek, nem. Mindjárt. Nem, de nem az van. Tudod, hogy nem. Hát a mindjárt, az tudod, hogy nem.
5: Na jó, de azt azért nem meri mondani, hogy nem.
4: Nem, az, hogy a mindjárt.
5: Na, ez inkább megy a mindjárt.
4: A legnagyobb alibi időhúzó mondat a mindjárt egy kamasztól. Igen, ott csinálj rendet a szobádban, hozd ki a szennyest. Menj el fürdeni este, mindjárt.
6: Óriási.
4: És meg vagy. És kicsit elhiszed. És hát kicsit betölsz neki.
5: Kapaszkodsz bele, hogy tényleg meg fogja csinálni.
4: Azt mondja, jó, mindjárt ok is. A negyedik mindjártnál kezd leesni, hogy csúnyán át vagy verve. És nagyon csúnyán meg vagy vezetve, mert a hatodik mindjártot kapod. És akkor ekkor lesz már a fejed. És hogy 11-kor miért nem megy már el aludni. 15 éves fiam két mondata, volt már egy kis gond a suliban, ettől nagyon tudok kiborulni, illetve most miért vagy ideges? Áj, de jó, kamasz! Jó, de jó, kamasz! Nagyon jó. Igen, kamasz fiamnak szintén a válasza bármire semmi. Na ezt a szót nem akarom hallani, Kati Spanyolországból.
5: Este 9 óra, apa nem tudod, hogy mi a leckém?
7: Hát nem!
4: Na, ezt nekem tegnap bemondta a Noel.
5: Nem, hogy nem vazeg, mert nem én járok iskolába.
4: Hazajöttem az edzésről 8:30, akkor most hozzá a leckét, elkezdünk én. Na, mondom, azt biztos, most biztos, hogy nem. Két napod volt rá, tuti, hogy nem. Jó, akkor nem. Na, mondom, ezt szeretem. Ez a becét. Így kell csinálni. Azt elhagytam, nincs meg, nem tudom, nem érdekel. Kulcstorna tudsz, stb. A hajad égnek áll. Csodálatos.
5: Amikor hazajön az edzésről pénteken, hétfő délben közli, hogy akkor ő indul edzésre, de hogy kimostuk-e a cuccát. Hát mondom, hol hagytad? A táskába. Na.
4: Úgy azért van. Nehéz.
5: Végem van.
4: Úgy azért nehéz, igen. Péntek este munka után bevásárló táskákkal megpakolva bevonszolom magam a házba. Kisfiam a fotelből. Hello, anya, mi lesz a hétvégi program? Júj, de jó! Júj, de jó!
6: Úristen, ezt nagyon szeretem, hogy nagyon rád néztem. A belet kilóg a szád, és azt megyünk valahova? De csinálj már valamit.
5: Nem csinálunk semmit.
6: Mit lehet csinálni, mit lehet csinálni. És akkor, az én gyerekem is ilyen nagy adrenalin junkie, az bármit szeret csinálni, csak ne kell otthon lenni.
4: Igen. Apa, add ide, apa, hozd ide, gyere ide, segíts, vegyél ezt, vegyél azt, kérlek, légy szíves, nagyon szeretlek, imádlak, és azon veszed észre magad, hogy egy cseléd vagy.
5: Így
6: van.
4: Az én fiam 15 éves, tök sötét van a szobájában, állandóan csak a gép megy, bemegyek, felkapcsolom olyan visít, hogy kiég a retinám. Puszi, Ani. Nagyon nagy duma, figyeltek, hazamegyek a munkából, 6 éves lányom szobájába fekszik, mesét néz, bemegyek hozzá, köszönök, megkérdezem, milyen napod volt, válasz, nem látom tőled a tévét.
5: Na, én ott húzzám ki a ízét, a kábelt a falból.
4: Sziasztok, 16, 14 és 12 éves kamasz gyerekek, anyukájaként kedvenc mondatom, nem az enyém, amikor megkérem őket a holmiuk elpakolására. Nem, mindent nem le tudnak voltam. Tagadni. Nem én voltam, nem az enyém. És nem érted, hogy a tesójáit miért nem tudja elrakni?
6: Nekem a férjemmel kapcsolatban ez a nem tud megkérdezni, hogy valamit keres, és biztos, hogy nem én tettem el. És aztán, amikor megtaláld, akkor rájössz, hogy de hát te se? Tehát akkor
5: valaki
6: hazudik. Valaki hazudik.
4: 11 éves lány valamit kér tőlünk, és nem teljesül 3 másodpercen belül, jön a most már mindegy.
5: Most már adjad, már nem kell.
4: A falra mászol. Vasárnap este van, 16 éves kisfiam bejön a szobába, megkérdezi, hogy fekete pólóját nem mostam meg ki hétvégén. No. Kérdem én, ki volt éveszínes kosába? Erre ő nem, hát az van rajta, mert nagyon szeretem. Mire én? Akkor büdösen koszosan el lehet balagni. Tovább. Érted? Ki mosta úgy, hogy a gyereken ott van a póló? Erre mit tudsz mondani?
6: Óriási.
5: Az, hogy nektek megköszönik egyébként a gyerekeitek a bármit?
4: Ritkán. De akkor nagyon hálás vagyok.
6: Igen.
4: Nagyon jól tud esni.
5: Tegnap...
4: De esetleg mondanak egy-két jó szót, hogy jó apa vagyok, vagy bármi, igazán jól tud esni.
5: De olyan ritkán hangzik
4: ezzel. Valójában nagyon ritkán hangzik ezzel. Te visszadod, és hogy szeretlek, és nagyon ügyes vagy, és jól nézek. Visszafele már felkiáltó jelleg. Tényleg ezt mondtad? Tényleg ezt gondolod rólam? De jó, azért ez úgy...
5: Körbenézed, van itt még valaki?
4: Ezt nekem mondtad?
6: Minden ez a reakció, hogy amikor rácsodálkoztak a másik, hogy figyelj, ilyet is tud. Igen.
4: Minden egyes ivásnál másik porrat vesz elő, kiborul ki, tessék. Nekem ez nem gyengém, a Vikinek igen, de minden egyes ivásnál másik pohár.
6: Nekünk ezt Péter úgy előzi meg, hogy amikor tehát letettem a pultra, már benn van a mosogatógépben. Tehát, hogy elmegy arra, hogy te pohár, és már teszi be, tudod. Ezért te is így folyamatosan rá vagy kényszerítve, hogy új pohárból így áll. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen
5: kényszeres a férjed.
6: Perpetuum mobile. Ezt mondanám, egy örök mozgó. A férjem nem kényszeres, csak szerintem utálja, rendetlen vagyok. Aha,
4: de elrak egy poharat azonnal.
6: De úgy, hogy tényleg az, megiszi egy poharat, lerakod a poharat, elmész, és vissza is nincs ott is ilyen.
5: De
6: abból
5: iszok mindjárt. Mert iszol még egy pohárral.
6: Hát ő már nem várja magát.
4: Te vagy az, aki vágod a kenyered, de már söpri össze a morzsát közben, úgyhogy még nem végeztél a
5: kenyérvágást.
4: Igen, és az ő cicek közben, hogy megint kupi lesz. De közben csak kenyeret vágsz, és csinálod a gyereknek a vacsorát, és ő már cicek a háttérbe.
6: Szerintem Péter úgy érzi magát, hogy szélmalomharcot vív elem és a lányom ellen, és szerintem ezért csinálja ezt. És akkor bólogatott a sarokba, Zsül?
4: Igen.
6: Én tudom, hogy van szó.
4: Amikor nettó 1 méterre mondasz valamit, és nem hallja.
5: Rezzelisten arccal. Ugyanazt csinálja, amit eddig.
4: Igen.
6: Gyűlöm. És akkor mondja neki, ott van, hol? Ott van, hol?
4: És nem látja, igen.
6: De tényleg ez hogy van? Mikortól lesz perifériás látás, meg így egyetlen ilyen látás a gyerekeknek?
4: Attis csak ennyit írt, nagyon jó búcsúzásképpen. Itt most tényleg mindenki az én lányomról beszél? Összegezte az egészet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kellemetlen viharos, esős időre kell számítanunk az ország több részén 27-33 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első futamgyőzelmét szerezte meg, és tavaly után ismét diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen Max Verstappen végzett, míg a dobogó harmadik fokára Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. A háromnapos verseny hétvégén rekordszámú, mintegy 310 ezer néző látogatott ki a Hungaroringre. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Lénárd Darócon szombat hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. A Népliget megújításának terveit ismertette a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy a park a körvasút fejlesztésével új megállót kap, így a vasút, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok javítják a Népliget megközelíthetőségét. A tervek szerint megújítják a zöld felületeket, bővítik a rekreációs funkciókat, elbontják a bezárt pavilonokat és csökkentik a parkot szétszabdaló autóutak forgalmát. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont elsőként vizsgálta hazai körülmények között a földi szúnyoggyérítés hatását. A kutatás szerint a kezelés átlagosan 45%-kal csökkentette a csípőszúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott repülő rovarokat, köztük a méheket, lepkéket és más beporzókat is. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapni a biológiai védekezésnek és a tenyészőhelyek felszámolásának. Híreink végén az időjárásról. Ma már élénk szélre, sokfelé erős, északon és a zivatarok környezetében helyenként viharos szélre kell számítanunk. Kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A kora reggeli 15-21 fokról délután 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Na, mi volt a fogócskám? Mesélj egy kicsit!
5: Küzdőtér és játszótér.
4: Küzdőtér és... ja, hogy ez volt.
5: Így volt apostrofálva, igen. Hát, srácok, ma már úgy fel tudtam kelni, hogy nem nyögtem közben. Na most úgy képzeljétek el, hogy hát nem az edzés volt kemény, de én voltam csicska.
4: Igen? Tényleg? Amikor bejöttél, nagyon igen, zilátoltál.
5: Előjáróban csak annyit, hogy én az edzés 45. percében dobtam ki a tacsot.
4: Hánytál? Ne! Jó, de jó vagy! Fogócska hányással? Hányás fogócskával? Elhánytad magad?
5: Elhánytam magad.
4: Azt a mindenségét. Szerintem az egy ilyen lapkiterítős dolog,
3: igen.
4: Nem? Hogy
3: gyerekek, ez
5: vagyok én, igen. Szóval képzeljétek el egy olyan testnevelés órát, amit mondjuk alsó tagozatban tart egy nagyon kemény tesi tanár a 6-7-8 éveseknek. Azt az intenzitást. Tehát megérkeztem ide a filozófusok kertjébe, voltunk négyen összesen.
3: Mi van?
4: Igen, már a helyszín. A helyszín nagyon jó.
5: Ott van egy ilyen betonplacot, lehet edzeni. És láttam,
4: ezek hogy... Ezek elért egy másik oldala.
5: Nem,
4: ugye?
5: Ez most itt kivételesen, ja, itt a Sánc utcának kell, csak fel kell sétálni.
4: Meg a víztározó, igen.
5: Így van, és hát már láttam, hogy ki vannak készítve például farönkök. Mondom, ezek hogy kerültek ide. Attila bemutatkozott, tök helyes, szimpatikus rác volt, ott voltunk négyen az edzésen, mondta, hogy akkor egy kis bemelegítés. Elkezdtünk tért fel húzással szaladgálni föl le.
4: Felnőtt emberek. Igen, felnőtt emberek,
5: igen, bemelegítés, szaladgálás úgy, hogy a földet érinted. Akkor a következő az, hogy párba rendeződtünk, akkor, hogy toljad magad előtt a másikat, akkor ő visszafelé tolt téged, akkor feküdj le a földre, és húzd fel a másikat 15-ször egyik kézzel, húzd fel másik kézzel 15-ször. Akkor volt nála például egy ilyen bója, amit így forgatott körbe-körbe, meg át kellett, hogy szaladjunk fölötte. Tudod, mint ezek a klasszik, ezek a annól ezt ugrálok kötéllel csinálták gyerekkorunkban, és akkor volt ilyen, hogy például cicázás.
4: Jaj, ne! Mekkora zseni a csávó, és mekkora terembérlete sincs. Hát mennyire okos? Gyertek ide, a biztározóba.
6: Nulla befektetés, csak nulla a bevétel.
4: Csak lóvé, nem kell leadó, nincs terembérlés, zseni a csávó.
5: A labdát, párban voltunk, ugye a játék lényege az, hogy falhoz vágod a labdát, és a partnerednek kell elkapnia, és nyilván a másik kettő is próbálja elkapni. Figyeljetek, olyan brutál, durva volt, ilyen köredzéseket csináltunk, akkor volt olyan része például, hogy föl kellett ugrani, föl kellett mászni a támfalra. És akkor ezt csináld meg 15-ször. Oké, ha ez megvolt, akkor utána elkezdtünk emelgetni másfél percen keresztül farönköket. Egyik váról a másikra ide-oda, ide-oda. És volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy kezdik kifehérjedni előttem a világ. És mondtam nekik, hogy akkor most egy picit álljunk meg. És akkor volt a jó, akkor álljál félre nyugodtan, jól vagy, mondtam, kérdeztem tőlük, hogy nincsen-e valakinél esetleg egy szőlőcukor, vagy egy darabka banán.
4: De egy jó brigád volt? Tehát egy családanya, egy apuka, felnőttem, egy jó brigád jött
5: össze. Igen, felnőtt férfiak, nők, tök szimpatikus csapat, mindenki mosolyog, nagyon helyesek. Látták, hogy nagy a baj, mondtam, hogy egy picit kiszállok, és akkor igen, ott lement a roló. Azt mondják, hogy a jó edzésnek az az ismérve, hogy az ember néha rosszul lesz rajta. Na hát akkor ezek szerint ez jó edzés volt.
4: No pain, no gain. Ez így van.
6: Tehát, hogy...
4: így van.
5: Mondtam nekik, hogy ti folytassátok egy kicsit, én ott félreálltam, akkor...
6: Belehánytál a homokozóba.
5: Hát,
4: gyerekek. Oda csandáztál rendesen?
5: Hát a susnyásba.
4: Behánytál a susnyásba. Akkor azért meg voltál hajtva. Tehát azért azt, ha elhányod magad, az egy komoly fordulatszám.
5: Hát én azt gondoltam, hogy viszonylag jó kondiban vagyok, hát ezek szerint annyira nem, meg talán probléma lehet az, hogy éhgyomorra mentem. Én délelőtt reggel sosem edzem, csak délután este felé, de ezek szerint ez igen. Tehát a következő alkalomra már úgy fogok elmenni, hogy eszem, reggelizem valamit.
6: Igaz, jó okoslány vagyok.
5: Ugye? És volt szalagfogó is például.
4: Az mi?
5: A szalagfogó az, amikor ilyen szalagokat kötsz fel a derekadra, és az a cél, hogy leszed a másikét.
4: Hagyd a huncuk!
6: És ott fúkároztatok, te milyen szín kaptál?
4: És mindig kap egy szalagot, egy kis farok, és akkor le kell szaladni. És akkor futsz a vadidegen ember után, és leszeded róla a szalagot.
5: Hát, igen. És akkor próbálod kicselezni a másikat, és próbálod róla letépni.
4: Csak közben van, aki nagy sikongatás, akkor
5: igen, van, pontosan.
4: Igen,
5: persze, imádom. Persze, nagyon-nagyon szuper. Mondta, hogy várjuk a nagy havat, tavaly volt például, akkor lesznek majd nagy hógolyócsaták, meg hasonlók.
6: Úristen, de jó. Hóemberépítés, fölfelé, hegyre föl?
5: Hegyre föl, hogy nem, persze.
4: De vadidegen emberekkel hógolyócsata?
5: Figyelj, egy pillanatig nem volt ciki.
4: Nem is a ciki, csak úgy kérdezem, hogy ez úgy nekem rendellenes kicsit, vagy nem? Tehát, hogy...
5: Nekem nem.
6: Hova, és miért te is idegenekkel jársz gyúrni?
4: Egyedül megyek hógolyózni, de lesznek ott még négyen. Gyere, Falkó, menjünk hógolyózni.
5: Ugye annával beszélgettünk, mert utána ugye bejöttem ide a szerkesztőségbe, és eléggé készen voltam, remegett a lábam.
4: Igen, az látszott rajtad.
5: Igen, tök vörös fejjel, és itt pihegtem a kanapén, és Anna mesélte éppen, hogy ugye volt a BBC-nek egy ilyen műsora, ahol arra kértek katonákat, hogy csak mondjuk másfél-két órán keresztül a 4-5 éves gyerekeket utánozzák, amit a játszótéren csinálnak. Na, és a katonák a végére kifeküdtek. Na, egy ilyen típusú edzést képzelj el. Tehát tulajdonképpen nem csináltunk nagyon mást, mint ami egy általános iskolai rendes testnevelés órán, hogyha a tanár rendesen meghajtja a gyerekeket, na mi ezt csináltunk.
4: Szerintem ilyen. Brutál kemény. Tehát a keménységet azt már most, hogy elmondod halva, ez brutál. Tehát ez edzés értékileg biztos, hogy nagyon durva.
5: Tehát, hogy volt benne nagyon intenzív kardió, és volt benne nagyon intenzív erősítés is. Úgyhogy ebből az apropóból, srácok, nekem a popsim az még mindig feszül, a combom még mindig izomlázas. Szerintem pont el fog múlni, mire megyek a következőre.
4: Jó, heti egy betetted most magad?
5: Heti
4: egy, hányas heti egy fogócska? Az ugye egyébként egy jó arány.
6: Azt mondja, hogy mi volt a libikókánál.
4: És most miért lekintázunk egy kicsit. Ki nyerte a fogócskát?
5: Az a baj, hogy készült például rólunk felvétel, ahogy fentről nagyon kergetőzünk, és tudod, úgy érzed közben, hogy te vagy a Jedi, hogy milyen gyors vagy, hogy csak úgy repülsz ide-oda, és tudod, hogy visszanézed, és azt látod, hogy néhány fáradt ember nagyon küzd az életért, dobálja a labdát, próbálja elkapni, na, ezek voltunk mi. Egyébként van vagy 50 tagja ennek a csoportnak, hétfőtől szerdáig tartanak az edzések, 7, 8 és 9 órakor kezdődnek, be kell írnod magad egy ilyen Excel táblázatba, és valamikor 8-an, valamikor 10-en, valamikor csak 4-en jönnek össze, most például csak 4-en voltunk, de megoldja.
4: Jó, de a bujócskát megnyerted, nyugtass meg.
5: Hogyne.
4: Lehoztad a bujócskát.
6: Felháború?
4: Elbújtam, busz megálló
5: mögé. Másfél napig
4: ott szerda reggel jöttem elő. De lehoztad a bujócskát.
5: Valaki!
4: Azért a bujócskát lehoztad, nyugtass meg.
5: Nem.
4: Szóval akkor most heti egy?
5: Most heti egy, és én szerintem aztán, ahogy kezdek belejönni, átállok majd heti 2-re, és akkor tartom mellette még otthon az erősítést.
4: Az már jó. Az már egy jó adag. Az már egy jó adag, igen. Azt írja, aki hú, de megérdemli az a navos, akit ide osztanak be. Kérdez, amikor bejelentkezel, hogy te mennél az Attilának az edzésére. Nem tudod, hogy mire mész, hogy megnézd, hogy igen, rejtett vásárlás legyen. Egyébként zseni az ötlet.
6: Tök jó.
4: Nem? Ja, nem fogocskázatok, nincs eszközhasználat nagyon, vagy van, hozott, terembérlés, leadó, semmi nincs.
5: Pontosan, de tök jó, tök egyszerű. Kint vagy egész nap a szabad levegőn. Állítólag egyébként ez úgy jött, hogy a Covid ideje alatt indult el, hogy valahogy ki kellett hozni az edzőteremből az embereket, mert hogy oda nem mehettek, és akkor fogta magát ez a srác, és kijött ide a Gellért hegy oldalába, és kihozta a klienseit. És rájött arra, hogy egyébként ezt lehet jól, have fun, jó buli, nagyokat röhögünk közben, a végére leizzadva, csatakosan minden bajod van, de a srácok óriási, tehát olyan terhelés a szervezetnek egyébként, hogy amikor crossfitteltem, na akkor volt ez a fajta fáradtság a végén, amit most éreztem.
6: Azt mennyi idő után hagytad abba?
5: Egy hónap.
6: Aha, jó, érte, tehát akkor hosszú távú éves bérletet
4: nem ebből sem veszel. Irinál nem a hosszú távú lényeg, hanem igen, hogy minél több dolog kipróbálja, megnézze, ő most keresi. Igen, legyen egy ilyen kis adrenalin. Többet Júli, eljössz hozzám, egy 5 éves lányom, fogocskázhatsz, mert egész nap kifizetem neked. Vagy ha kifizeted nekem, jól járok, én is keresem, meg lefáradszak, te is meg a lányom.
6: Mi a következő? Kinéztél le már valamit?
5: Ezt most még egy darabig tolom, az biztos, és el akarok menni Eszter Pilateszére. Azt mondta, hogy az nagyon jó.
6: Figyelj, a múlt héten ő 3-szor volt. Ezt hallgattuk egész szerda este.
5: Én láttam ezeket a padokat, amiken ezek pilateszeznek. Ezek
6: igen, azért ma van, mint egy középkori kínzóeszköz. Igen. De működik.
5: És ugye ott van egy valamilyen kis... Szóval ráülsz ott valami kis, ilyen kis hengerre, ami ide-oda csúszkál, ide-oda, és akkor azokon olyan brutál popsi, meg combizom erősítő gyakorlatokat lehet csinálni.
4: Na, miért nem horgonzolj le egynél? Tehát akkor miért nem jársz két fogócska, és akkor megvagy? Tehát, hogy kicsit minden, most így picit ebbe, picit abba, belekapsz?
5: Ez most, ami most van, ez nagyon tetszik. Ez szerintem egy jó ideig ki fog tartani.
4: Ja, marad a fogócska.
5: Most fogócskázni fogok egy jó ideig, és mellette marad az erősítés. Aztán majd megnézzük, hogy januárra hogy nézek ki.
6: Én
5: már most az egyezés után is látom a változást.
4: Az egyébként jó. Igen. Meg ha nem tudsz fölállni, akkor valóban jól megdolgoztatta.
5: Az tehát akkor az...
6: A fogócskában, aki elkapott, az büntit is adott. Nem?
5: Te kis húcut fiú, te!
4: Köbenyem a homokozás is, azt írják. Na jól van, Júli, nyomjad akkor, ez jó.
5: Nem akarjátok kipróbálni?
6: Nem.
4: Én kevésbé látom magam, ahogy ott fogócskázom. De maga, tehát, és ez nem az edzés miatt, azt szerintem az nagyon durva. Tehát amit elmondasz, ez futásban, lépésben, guggolásban, ez mind mennyiség sok. Nem érzem annyira ezt, megmondom őszintén. De hogy a Ferin is azt látom, hogy egyelőre nem csillant rá úgy a szeme, hogy jövő héten, hétfőn 11 órától Gellért egy oldalába fogócskázunk egy nagyon...
6: Erre nem, az biztos.
5: Te kardio dolgokat bírod?
4: Hát kérdés, hogy mennyire szeretem, de van, amikor csinálok. Most nincs kardio.
5: Nekem tetszik ez a fajta megközelítés, ez a fajta újdonság.
6: A játékosság,
5: tetszik neked, igen.
6: Ő nem kardiószat, tehát az eszi az izmot.
5: Ja, tényleg.
4: Volt utána valami, nem tudom, szülői tanács, összeültetek is, duma, valaki már telefonszám, bandáztok együtt, tehát összejáró csapat lesz, vagy aki ugye oda keveredik. Fogócska, aztán megyünk, és vége van.
5: Nekik most volt hétvégén csapatépítőjük.
4: Igen? A fogócska nyertesek elmentek, hogy közös csapatépítőjük.
5: Igen, volt egy táboruk, de mondom, ők már több éve a Covid óta edzenek együtt, tehát én friss hús vagyok teljesen. Annyi, hogy sokan rám írtak, hogy jól vagyok-e. Tehát, hogy sikerült-e összeszednem magam estig.
4: Az edző, de ez cuki.
5: Edző azt kérdezte, hogy oké.
4: Ja, van ilyen lekövetés, hogy rád ír?
5: Igen, van egy közös ilyen WhatsApp csoport, amiben mindenki megírhatja a kis hasfájásait, meg a kis észrevételeit, és akkor este rám írt az edző, hogy jól vagyok-e, meg hogy sikerült-e összekalapálnom magam. De tetszik.
4: Oda kell menned még egyszer hányni. Megmutatni, hogy ez nem egy egyszerű. Ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű dolog.
6: Nem mindig össze tudod rókázni magad.
5: Én többször is tudok hányni.
4: Miért a lényeg, hogy mozogsz, meg csinálod, meg folytatod, most érted, tehát, hogy valami van. Ez a fontos, nem?
5: Így van. Én utoljára a főiskolán hánytam edzéstől. Egyébként én a tanítóképzőnek a testnevelés tagozatára jártam.
6: Ne.
5: De igen. Hát de mondom,
6: ez... Hova tűnt ez?
4: De akkor te testi tanár vagy?
5: Nem, hát a kislabdadobásom bukott meg a karrierem, ezt meséltem.
6: Ja, hogy nem, sem is vettek föl oda.
4: Na mondjuk ez a továbbra is értetetlen dolog, hogy nem tudsz eldobni egy kislabdát.
5: Felvettek, tehát engem felvettek a tanítóképzőnek, te felvettek a tanítóképzőre, és én testnevelés tagozatra, vagy testnevelésre szakosodtam.
6: Aha.
5: És ott volt egy olyan tanár.
6: De jött az első fél év.
5: Igen, és az első fél év végén gyakorlatilag ki is pörögtem, mert nem tudtam eldobni rendesen a kislabdát.
4: Várj, ez értelmezzük a mozdulatot. Tehát fogsz egy labdát, fölemeled a kezed, és így előre hagy. hajtott. Mit csináltál? Lefúrtad a földbe?
5: Bari, én nekem ezt 20-30 év alatt nem sikerült megtanulnom.
4: Egyik kézzel
5: bármit megcsinálok.
4: De nem tudsz eldobni egy labdát.
5: Elugrom, eldobom, alámászok, fölé szaladok, mindent csinálok. Nem tudom.
4: És mi történik a mozdulatsorban? Tehát mi a vége a mozdulatoknak?
5: Hát a lábamtól másfél méterre belefúrodik a földbe.
4: Ne csinálj! De. Te egy genetikai csoda vagy, de hogy?
5: Nem tudom.
4: Bármerre dobod, de leesik el ide a földre. Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam, én ezt meg akarom nézni.
5: Ha meg akarsz alázni, akkor kérj meg arra, hogy dobjak el valamit.
4: Nem, ezt egyszer csináld meg nekem külön, úgyhogy senkinek nem mondom el, amit ott láttam.
5: Rettenetesen szállalmas, ahogy én valamit eldobok. Tehát ha valamit nagyon messzire el kell dobni.
4: De nem is egy gerely, aminek az a gravitáció, hogy beesik a földbe. Egyszerűen csak így fölfele megindítod, az már az íve miatt is legalább egy 2 métert repül. Hogy lesz abból az, hogy leesik a lábadnál?
5: Igen, hát nagyon sok testnevelés tanár adta fel a harcot.
4: Ne csináld! Ez egészen furcsa genetika. Vagy nem. Koordináció, vagy nem tudom, mit mondja.
5: Itt valahol csődött moda az én mozgás koordináció.
4: De akkor valószínűleg az vagy, későn engeded el a labdát. Igen. Nem engeded el a labdát.
5: Igen, szeretem azt a labdát.
4: Későn engeded el, és akkor engeded le a kezed, és akkor így levágod magad elé. Igen. És ha bekiabál neked, hogy most, és akkor elengeded.
5: De ha már 2 másodperc, vagy 2 század.
4: És ha előbb kiabálok, és úgy bekiabálom, hogy most, és még futsz, és még gondolatod sincs a dobás, és azt mondom, hogy most. Nem, én ezt megcsinálom neked.
5: Valahogy a kislabda dobáskor, a labda eldobásakor teljesen koordinálatlanná válik a mozgásom. Érdekes, hogy...
4: Hozd ide azt a citromot, léci.
5: Jaj, ne.
6: De már Júlia,
4: itt a Feri feje fölött. Csak úgy, hogy leveszed a...
6: Jó?
4: Én ilyet még nem, ezt meg kell nézni. Szerintem a világon egyedülálló vagy.
5: Hozzá tudom vágni, erősen de nem megy el messzire.
4: Erősen el kell dobnod. Tehát úgy kell dobnod, mintha most ez egy kislabda lenne, és el kell dobnod.
6: Jó, áldozunk
4: be. Magára a mozdulatra vagyok kíváncsi, hogy szerintem te egyedül vagy ezzel a világon.
6: Innen.
4: Semmit,
6: innen.
4: Onnan dobd el az ajtótól, Juli, dobd el arra.
6: Innen neki futsz idáig, ahol én vagyok.
4: Igen.
6: És neki dobod az ajtónak.
4: Na, jó? Jobbról indulsz, hátulról, jobbról indulsz.
6: Próbáld meg, vigyázz,
4: és olyan messzi dobod, ahogy csak tudod.
6: Először ne szólj, hogy mikor, csak jó, először
4: lendíti a kezét, lendít.
6: Hát ez jó volt, micsoda? Juli!
4: Hát micsoda? Hát cserébe dobtad az ajtót, még a mozgás az igen, az kemény. De az tényleg kemény. De hogy... Na de várj, 1 méterről dobta az ajtó közepét. Az ajtó előtt engedtel.
6: De lehet, hogy leesett volna, nincs az ajtó.
4: Figyelj, ez szabadtéren csapatépítőn, ezt megnézzük.
5: Ha most folytatnád az ívét,
4: akkor ez valóban a Vikihez beesett volna.
5: Ez nem több, mint 5 méter.
4: Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam. Figyelj, ez egészen egyedi. Juli, ez egész egyedi. Te valami genetikai csoda vagy.
6: És ez már lement az ajtó tövébe.
4: Hát én beszarok. Figyelj, ledobta a küszöbhöz. Jézusom, én ilyet még sose láttam. Ez egy 3 éves gyerek eldobja.
5: Hát az időzítés.
4: Ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy fél lába ugrasz közben, már az is, hogy szökelsz egyet egészen egyedi, de hogy későn engeded a labdát, és levágod a földre. Figyelj, Monty Python. Tehát ez gyaloggalop. Ez egészen durva. Én ilyet még nem láttam. Te tényleg így dobod el a labdát.
5: Hát én béna vagyok. Na, hát ez
4: és
5: van.
4: Ha napot célzol, tehát ha fölfele célzol, csak nézz fölfele, és olyan, mint a fölfele dobnál.
5: De akkor fölszáll magasra, és lefúródik előttem.
6: Tehát vagy lehetővel korábban, vagy... Aha.
4: Azért írom, hogy egy nyeles krízik ránátot, azért nem adnál a kezébe. Háború van, azt mondnak, hogy inkább lősz puska. Krízik ránáttal ne legyen nálad, azt ne vegyél a piacon, mert fölrobbantod az egész családot. Figyelj, nem láttam még ilyet, felfoghatatlanul durva.
5: A mi családunkban nincs olyan, hogy dobd ide. Tehát én...
4: Anya, ne, sószorú, a kecsőt, oda megyek. Tehát, nagyon durva
5: tehát,
4: vagy.
5: Ha egy almát, vagy egy narancsot oda kellene adni valamelyik gyereknek, én oda sétálok, és belenyomom a kezébe.
4: Mert nem az sincs, hogy alulról fogod meg, és egy kicsit fölfele dobod? Hogy amikor alulról fölfele dobod?
5: Az a baj, hogy tehát, hogy a kis dolgokkal vannak problémáim, kis dolgot elrepíteni a kezemből, ez
4: akkor
5: nekem
4: az meg nagyon kirepül.
6: Dobd már ide a citromot.
4: De most oda dobod a Ferinek alulról a citromot, alulról. Na, ez tök jó. De ez egyébként megy. Ebben ügyes vagy.
5: De nem, hát, tehát, hogy én...
4: Csak ez egy alulról dobó mozdulat. Ez egy alulról dobó mozdulat.
6: Nem,
4: jó, de nem. Én szerintem meg tudnám ezeket tanítani, szerintem 8-10 év, de el tudod dobni utána.
5: Oké, akkor a kislabdadobás és a kézifékes elindulás.
6: Kettő, amivel baj van.
5: A következő
6: és a hallgatók szóltak, Juli, hogy értjük a teles cuccot, a hógolyózásra nem.
4: Ja, nem. És nagyon kérik már előre, hogy szilveszterkor ne petárdázzál, mert lelobban a lábujjad. Tehát, hogy ne dobjál petárdát, mert leszedi a nagy lábujjadat.
5: Ezért nem járok tüntetésekre sem.
4: Nagyon fontos, hogy ne petárdázzál, és a nyeles kézigránátot ne te dobdál, jó? Ha bármikor háború van, csak onnan, hogy Bali itt vagyok. Én mindig mögé
5: előre,
4: fogok. Előre, Bali, előre! Szaladj előre, biztosítalak kézigránátot!
6: Gyerünk!
4: Hát, a fejedben, és úgy, hogy a fejrobbant kinyír.
5: Nektek nem volt semmi, amiben bének voltatok?
4: Dehogy nem, egy csomó minden. A magasugrás, zsámolyugrás, igen, de hogy ez még csak nem is bénaság, ez tudod, ez olyan, hogy igyál meg egy pohár vizet. Tehát ez nagyjából ez, a dobás önmagában. Tehát ez...
5: Igyál meg egy pohár vizet, szerintem ez a
4: biciklis, vagy nem tudom, sétálj egyenesen 3 méter. Tehát az, hogy eldobni valamit fölfelé, és ez befúrodott a lábatozó küszöbbe, ez tényleg egészen szürreális.
5: Nekem pedig a magasugrás az, amit bárhol, bármikor.
4: Magasugrás az ment?
5: Ollózva, flobba, bárhogyan.
4: Tényleg?
5: Bármi.
4: De egy ilyen Fosbury-vel rendesen, úgy, ahogy kell, azt, hogy átsimod, a minden segít neki.
5: Azzal soha nem volt semmi probléma. Kislabdadobás, hát ennyi. Viszont, hogyha ez ment volna, akkor én most nem ülnék itt.
6: Na látod, milyen jó.
4: Látod, hogy semmi nincs életlenül. Tehát a sok befúrodott kislabba, ami lilára tört a nagylábúj körmödet mindig, az oda segített, hogy te most itt üljél. Mert egyébként egy síppal a szádban, most valahol.
6: Tesi tanár lenne.
4: Tesi tanár lenne, nem?
5: Tesi tanár, én szerintem nagyon szórakoztató tesi tanár.
4: Főleg a tanári karban.
6: És most megmutatom a kislabdadobást. Például ennél a mondatnál.
4: Igen, ez nagyon kemény. Tényleg nem láttam még ilyet, ezt szoknom kell.
5: De fura.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizska sajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Szepeten volt gyönyörű napsütéses, az ország nagy részén felhős volt az idő és szeles, csak hogy a heti kánikulában emlékezzünk majd rá. Ma egyébként 33 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

csak igazi mai slágerbe, egy maximális stílusváltás. Szemfeld következik most, aki mióta édesapa lett, többször is nyilatkozta, hogy teljesen megváltozott a hozzáállása a karrierhez. Korábban simán elvállalt három kontinensen fellépés.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, minimális kis szünet után hozom tovább a nyár kedvenc zenéjét. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait mellett érkezik majd a nagy Rádió Egyes kedvenc, az Unholy, vagy éppen Ray Daltontól a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyilván...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Na, kinek kedvez ebben az órában a szerencse? Kit juttathatok be a Strandfesztiválra? Halló!
1: Szia, Tűs, én Nóri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nóri, szia! Hogy telik a napod?
1: Éppen kávészünetet tartok, mert irodában dolgozom, és gondoltam, megpróbálom ezt a játékot.
0: Mert mindig a Rádió Egyet hallgatod még a kávészünetben is.
1: Így van, meg amikor szabad idő van, de szigorúan a munkaidő van, akkor dolgozom.
0: Hát képzeld el, nem húzom az idegeidet. Tizediként hívtam
1: meg! De szuper! Őszinte megmondom, a lányomnak ígértem meg ezt a két jegyet, hogy megnyerem neki.
0: Aj, de jó vagy. Hát
1: igen.
0: Mindenkinek ilyen anyát kívánok.
1: Jaj, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülünk tényleg.
0: És ha már munkaidőben mindig minket hallgatsz, pontosan tudod a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletesen tudod.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon, hát szóhoz sem jutok, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm.
0: És boldog
1: nagyon
0: lesz a leányzó.
1: Igen, mindjárt hívom is, ha lefestük.
0: Szeretnénk még sok-sok hallgatónak örömet szerezni, úgyhogy lesz itt még játék a következő órában is a Rádió Egyen. Regál Lili zenéjét viszont már elindítottam. Ő is zenélni fog a Strandfesztiválon a Rádió Egy stage-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva a nyár dalával indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Electron Festivalra.
1: Bulis a rádió egy Jack Daniel's stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strand Festival, augusztus 19-22. Jön a vadi új rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár.

0: Csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
0: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

ki az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Szinte minden héten jelentetett meg egy új zenét, vagy egy új remixet. A DJ között az egyik legaktívabb producerként tartották számon. Ez a megjelenése most nagyon betalált a mainstream rádiókba. Magyarországon a rádió egy lemezlovasainak köszön.

0: csak igazi mai sláger megy. Hideg fronttal indított a kánikulás hetünk. A hét második felében 38 fokot is mérhetünk majd, de ma még felhős, napos az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy lesz játék strandfesztivál napi jegyekért. Nem felejtettem el, még egy picit várni kell rá. A zenék viszont mindenféle stílusban jönnek ezután is. Lesz pop balada a Lucas Graham-mel, Dance Cyril-lel, a Camera Remix és a világ slágerlistáinak éléről érkezik majd Taylor Swift is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hey,

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert csak a stílus változik, a jó hangulat megmarad, ráadásul most valaki nagyon boldog lesz. Indul a játék, a tizedik telefonáló megszerzi a páros napi jegyét a Strandfesztiválra. 0620 311 111 a forrodrót, hajrá!

0: csak igazi mai sláger megy, és akkor itt az idő, hogy valakinek kiszórjam a páros napi jegyet a Strand Fesztiválra. Halló!
1: Hú, te jó ég, ezt nem hiszem el. Dorina vagyok.
0: Dorina, hát minek örülünk ennyire?
1: Azt hiszem, hogy bekerültem a játékba.
0: Igen, és úgy hallom, hogy régi vágyad volt ez.
1: Igen, és előző héten pénteken hívtalak titeket, akkor nem sikerült, most pedig elsőre, és nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Elsőre?
1: Igen.
0: Nagyon durva vagy, bekerültél a játékba, először próbáltad, azonnal beszélsz velem, és tizedikként értél el!
1: De jó! Rádió egy csak, igazi mai sláger megy.
0: Ezért jár a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nem hiszem el, tényleg. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Nagyon sokan irigyelnek most téged. Te ott leszel a Strandfesztiválon, és megnézheted a vadonatúj Rádió 1 stage-et is.
1: Sziasztok, köszönöm szépen.
0: Nem sokára tehát ismét egy alkalom, hogy a DJ-inkkel bulizzunk fesztiválon. Délután és este is lehet majd jegyet nyerni. Itt a Rádió 1-en.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert túl szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Rögtön indul a Daily Mix, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: a Vodiúj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett!
6: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Nyári akció a Suzuki Dunában! Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Andrea Kimi Antonelli állhatott fel, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben. Újabb drónt lőtt le a román légierő a román légtérben. A pilóta nélküli szerkezetet egy F-16-os vadászgép semmisítette meg a Duna-Delta térségében. Ez két napon belül már a második hasonló incidens. Ma élénk, sok helyen erős szélre, záporokra, zivatarokra számíthatunk 27-33 fokos hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

107.5 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Pár perce kezdtük csak el, és ebédidő van, paksi hallgatók. Hát egy hét után újra találkozunk, és hiányoztak már, megmondom őszintén. A mikrofonnál Molek Csongor, ebben is a következő órában is pörgetjük a kedvenc dalokat, különféle remixeket, feldolgozásokat. A lényeg, hogy a Daily Mix műsor keretein belül Martin Garrix zenél most nekünk, és meghallgatjuk tőle azt a felvételt, ami rá jellemzően azért zúzós, de érzelmes is. Ez a Butterflies.

95.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy paksi közlekedők, jó utat kívánok azoknak, akik kora délután is vezetnek. Végeznek munkálatokat a környékünkön egy-két szakaszon, például az M6-oson a 114-es kilométernél terelésre kell számítani, és ugrunk egyet az 51-esre, itt a 103-as és a 116-os kilométer között útszűkület van érvényben. Az olasz trió zenél most a Medúza, ilyen kongás hangszint a legtöbb slágerükbe belevisznek, és ez a legsikeresebb számunk a mai napig. A Piece of Your Heart.

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az előadók közül a Daily Mixben most egy brit páros következik, nem más, mint a Switch Disco. Rehabbel már korábban is dolgoztak közösen. Annyi, hogy a következő felvételüknél közreműködött az a holland DJ, aki idén fellépett Magyarországon is, ráadásul a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. Ő nem más, mint Sam Feld, a felvétel pedig a Sleep Tonight.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 27-én is ünnepelnek elég sokan, remélem. Kedves paksi hallgatók, és aki ünnepel, az remélhetőleg velünk tart. Olga, Liliana, Rudolf Ajtony, Bertold és Krisztián, ők tartják ma névnapjukat. Isten éltesse azokat, akik ma ünnepelnek. Pakson és a környékünkön most a brooklyni hölgy énekel nekünk, Bibi Rexa, és a Faithless-szel közösen összerakták azt a dalt, aminek eredetije egy 1995-ös Faithless felvétel, az Insomnia. Csak ennek címe New Religion.

0: Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy Paks és a környék. Hát üdv mindenkinek, és tartalmas pörgős délutánt kívánok így hétfőre azoknak, főleg akik még melóznak. Én Molek Csongor vagyok, és kettőig jelentkezem a stúdióból, a kedvenc dalokkal. Indítja az órát mindjárt Taylor Swift! Korábbi párkapcsolati tapasztalataira is építette ezt a számot Taylor Swift, a címe Oplight, meghallgatjuk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy fókuszban pedig a 69. Nemzetközi Dunatúra csapata, kedves hallgatók, június 20-án indultak a németországi Ingolstadtból. És a csaknem 2300 folyamkilométeres vizitúra 8 országot érint, célállomása pedig a Fekete-tenger. A túrázókat Paksváros önkormányzata nevében Barnabás István alpolgármester köszöntötte az Atomerőmű Sport Egyesület csónakházánál. Örömét fejezte ki, hogy a nemzetközi csapat idén is megállt a városban. Az alpolgármester hozzátette azt is, hogy a nyári hőség komoly kihívás elé állítja ugyan a vízitúrázókat, de bízik benne, hogy az út hátra lévő része is biztonságosan telik. Az idei nemzetközi mezőny különösen színes, a dunamenti országok evezősei mellett lengyel, cseh, angol és holland résztvevők is csatlakoztak a túrához. Fejérvári Gábor, a túra hazai főszervezője említette, a rendkívüli hőség mellett heves viharok és erős szelek is nehezítették a haladást. Előfordult, hogy a hajók is elsüllyedtek a szélsőséges időjárás miatt, és néhányan kénytelenek voltak feladni a túrát, új résztvevők is csatlakoztak a csapathoz, amely idén rekordlétszámot számlált. Paksra mintegy 130 fővel érkeztek. A túra hazai szervezője említette azt is, hogy az alacsony vízállás kettős hatással volt az idei túrára. Miközben a kisebb hajóforgalom miatt könnyebb volt a haladás, a kikötések sok helyen nehézkessé váltak. Egyébként a tervek szerint augusztus 28-án érkeznek meg a Fekete-tengerhez, ahol véget ér az idei 69. Nemzetközi Dunatúra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.

0: 105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert paksi hallgatók már egy ideje megkezdődtek, és zajlanak jelenleg is a nyári karbantartási munkálatok a paksi önkormányzati fenntartású intézményekben. A DC Dunakom ZRT szakemberei ebben az időszakban végzik el Paksváros önkormányzatának megbízásából azokat a felújítási és állagmegóvó munkálatokat, feladatokat, amelyekre évközben nem volt lehetőség. Ritter András, a DC Dunakom ZRT városüzemeltetési részlegvezetője említett infókat a telepaks.net hírportál munkatársainak, és mondta, hogy a felújítások előkészítése már az évelején megkezdődik. A polgármesteri hivatal a vagyongazdálkodási osztályának munkatársai az intézményvezetőkkel közösen állapotfelmérést végeznek, majd az összegyűjtött igények alapján készül el a költségvetés és a munkák prioritási sorrendje. Hangsúlyozta, a kivitelezés komoly szervezést igényel, hiszen a városi intézmények, köztük az óvodák, a bölcsöde, a Csengei Dénes Kulturális Központ és egyéb önkormányzati fenntartású létesítmények eltérő időpontokban zárnak be a nyári időszakban. Ott vannak a további infók a telepakson. Most a német duó zenél nekünk, testvérekről van szó, a Fastboy, ők is léptek már fel Magyarországon, és szól a Good Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy Paksi Autósok, aki vezet éppen, türelmesen, szabályosan közlekedjen. Jó utat kívánok, munkálatokat végeznek még a 6-oson, Budapest-Pécs-Bars elsőrendű főúton. A 121-es és a 123-as kilométer között lassabb a haladás, és az 51-esen a 103-as és a 116-os kilométer között. Szintén útszűkület van érvényben. A német hölgy következik most, Loi. Egyre nagyobb a rajongó tábora a hölgynek. Meghallgatjuk a Get Lucky című felvételét.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. július 27-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az Országos Bírói Tanács 2026. július 15-i hatállyal címzetes törvényszéki bírói címet adományozott dr. Rangas Anett szekszádi járásbírósági bírónak, olvasható a szekszádi törvényszék közleményében. Mint írják, dr. Rangas Anett az egyetem elvégzését követően 2001. július 31-től nyert fogalmazói kinevezést a Tolna megyei bíróság elnökétől, aki őt a szekszádi városi bíróságra osztotta be. A köztársasági elnök 2009. október 1-től nevezte ki a szekszádi városi bíróságra bírónak, ahol büntető ügyszakba került beosztásra, szolgálatát azóta is ott teljesíti. A demencia egyre több család mindennapjait érinti, mégis számos tévhit és bizonytalanság övezi. A Veled is törődünk Egyesület Paks által szervezett Alzheimer Café 6 éve kínál ingyenes, hiteles tájékoztatást és támogató közösséget az érdeklődőknek. A Paksi Életfa Idősek Otthona vezetőjeként nap mint nap találkozik olyan családokkal, akik demenciával érő hozzátartozójuk gondozásának nehézségeiről, a betegséggel kapcsolatos érzéseikről, a mindennapi kihívásokról és kétségbeesésükről meséltek. Megfogalmazódott benne, hogy ezen a területen óriási szükség van közérthető tájékoztatásra, mondta Kávási Brigitta, a Veled is törődünk Egyesület Paks elnöke. Az Egyesület tagjai 2019-ben döntöttek az Országos Alzheimer Café mozgalomhoz csatlakozásról. Céljuk, hogy érthető és hiteles információkat adjanak a demenciáról, és segítséget nyújtsanak az érintetteknek, valamint azoknak, akik egyszerűen szeretnének többet tudni a betegségről. További részletek a Telepaks oldalán. A Gemenc Judo Klub Szekszádon a Tarcsai utcai edzőtermében látogatott csütörtökön délután Böröc Máté, a Szekszádi Önkormányzat Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottságának elnöke. A meghívás célja az volt, hogy személyesen is megtekintse, mire fordította a klub azt az önkormányzati támogatást, amelyet a bizottságtól kapott. Mint kiderült, a mostani támogatásból versenyzőik számára vásároltak új felszereléseket, amelyeket a nyári edzőtáborokban és a közelgő versenyszezon során használnak majd. A Gemenc Judo Klub augusztus végén ismét toborzást hirdet, már 4 éves kortól várják a jelentkezőket, de a tényleges judo oktatást hosszabb előkészítő időszak előzi meg, írja oldalán a Teol. Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a nyári karbantartási munkálatok a Paksi önkormányzati fenntartású intézményekben. A DC Dunakom ZRT munkatársai ilyenkor végzik el azokat a felújítási és állagmegóvó munkálatokat, amelyekre az intézmények működése mellett évközben nincs lehetőség. Nem mindennapi megfigyelést tett egy bajai önkéntes, saját kertjében talált egy kifejlett havasi cincért, amelynek ez az első hivatalosan dokumentált előfordulása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területét. A Park Igazgatóság közleményéből kiderült, hogy a védett bogarat Gyurica András önkéntes fotózta június 1-én. A havasi cincér korábban szinte kizárólag domb- és hegyvidéki bükkösökben volt ismert, ezért különös figyelemre méltó a bajai előfordulása. A faj elsősorban bükkösökben él, de lárvái más fafajok, például a magyar kőr is elhalt fáját is fogyasztják. Petéit a holtfák leváló kérge alá rakja, ahol a lárvák 2-4 évig fejlődnek. További információk a BAON oldalán. 2 hetente szerda délután rendezik meg a Paksi Kosár termelői piacot a Villany utcai piac téren. Legutóbb július 22-én várták a vásárlókat, ahol a helyi és környékbeli termelők friss élelmiszereket, szezonális termékeket és kézműves portékákat kínáltak. A Parti Fesztivál második napján közel 2000 ember bulizott együtt Dunaföldváron, és a hangulat egyszerűen elképesztő volt. A fellépők fantasztikus koncertjei, a tomboló közönség és a hajnalig tartó buli olyan estét varázsoltak, amire még sokáig emlékezni fognak. A színpad előtt végig hömpölygött a tömeg, minden dalnál együtt énekelt és ünnepelt a közönség. Szinte hihetetlen volt átélni ezt az energiát, írja a Part oldalak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap már melegebb lesz, 33 fok körül mérünk délután, a csúcsérték így alakul, és a következő napokban ismét beindul a hőség, majd állítólag szerdán kezdődik paksi hallgatók a nyár második erőteljesebb hőhulláma, akkor már 35 fok körül alakul a csúcsérték. Holnap egyébként csapadék nem nagyon várható, de egész nap ilyen gomoly felhős napos időszakok váltják egymást. Kato Dan DJ korábbi slágere szól, amit újra felkaptak egy mémnek köszönhetően. Ez a Turn the Lights Up.

95.7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, amely egyik kedvenc német DJ-nk. Egyik felvételét már bekészítettem, de ez is feldolgozás. Purple Disco Machine, Wonderful Life című hörcös feldolgozásával búcsúzom a hétfőre. Kösz szépen a figyelmet mindenkinek. Paks és a térség, további nagyon szép délutánt kívánok. Ez még tényleg csak a hétfő délután. Aki melózik, kitartást kívánok, és gondolom sokan vannak. Holnap kedden pedig jelentkezem déltől a Daily Mix műsorral. Most kettőtől már Györke Attis pörgeti a kedvenc dalokat. Molek Csongor vagyok. Minden jót!

0: A műsorszám... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
4: Úgyis lett.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
8: A Rádió 1 nem hagyja cserben a

0: Júniusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemez

0: Hits egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb

0: 38 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Én Györki Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek. Jó zenékkel készülök és játékkal. Nem sokára Strandfesztivál belépőt lehet.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy intézem a páros napi jegyet a Strandfesztiválra. Játék indul! Augusztus 19-22 Zamárdi, ott lesz a Rádió Egy is, vadonatúj stage-el, az összes lemezlovasunkkal kár lenne kihagyni. A 10. telefonáló nyer, a Forrodrot 20-as 311-111, sok sikert!

0: long time. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan augusztus 19-22 strandfesztivál megújult Rádió 1 stage-el. A hallgatóink imádni fogják. De ki kerül most be? Nézzük. Halló, halló!
1: Szia, Vani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Még egyszer a keresztneved?
1: Vani, Vanessa.
0: Vani, hello, honnan hívtál?
1: Debrecenből.
0: Debrecenből szeretnél Zamárdiba eljutni bulizni?
1: Igen.
0: Kampuszon voltál kint?
1: Igen.
0: Láttad a Rádió 1 stage-et?
1: Persze, voltunk is.
0: Szépek voltunk, jó volt?
1: Igen, nagyon jó volt, de a Rádió 1-es plac az mindig nagyon jó.
0: Hát akkor meg fogod nézni Zamárdiban is, mert 10. lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy a fesztivál szezon nálad nem áll meg.
1: Hát nem, akkor ezek szerint nem.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Itt a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm.
0: És hölgyeim és uraim, Juhász Geri is pihen, de kívánság műsor ettől függetlenül lesz. Kis Mártival tőle is lehet jegyeket nyerni este itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: igaz, ma is Sláger megy. A következő zenei óra nem akármivel indul. New Religion, a Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle. Mindjárt indítom a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lili azt írta SMS-en, hogy ők Egerben nyaralnak, délelőtt városnézés volt, most egy kávézóban a teraszon hallgat minket, este pedig ismét séta lesz majd a program. Üdvözlő!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hallottuk már, meleg, száraz idő jön a folytatásban a hét második felében 35-38 fokos csúccsal. Addig is, ha pötyög, ha szitál, ne lepődjünk meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban Taylor Swift, aki az easter egg-eket a legprofibban rejti el a rajongóinak. Az igazi Taylor Swift fanok, a Swiftik pedig imádnak nyomozni, akár magánéletről legyen szó, akár egy új dalról, vagy új albumról. Hát Taylor Swift most megváltoztatta három dalának a háttérszínét is a Spotify-on. A Blank Space például piros hátteret kapott, más dalok zöld és lila színekben bukkannak fel, és azt tudhatjuk, hogy Taylor Swift nem csinál semmit véletlenül, szóval a rajongók szerint itt már egy új lemez koncepciója kezd kibontakozni előttünk zenei stílusváltásokkal. Rengetegen úgy gondolják, hogy a rég várt debütáló album új verzióját kapjuk majd meg más-más hangszerekkel. Hogy mi áll az egész mögött, az csak egyetlen egy ember tudja a világon.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és van még egy csomó jó ötletem, milyen zenéket kellene meghallgatni a délután folyamán, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát Martin Garrix-szel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Vátaszéki út 7375.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák ezer

0: közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio 1. On Radio 1. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1.

0: off. Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most éppen egy dalban, a Swish Disco, Samfeld és Rehab, ez a Sleep Tonight. Amikor ezt a dalt a Swish Disco bejelentette, az EDM tábor úgy gondolta, hogy megint egy menő ezredforduló környéki sláger lesz újra csomagolva, aztán megjelenés után kiderült, hogy menőnek menő, és sokkal jobban működik a klubokban, mint amire számítottak, a három producer stílusa pedig meglepően jól passzol egymáshoz. Hölgyeim és uraim, it's a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 16 óra 16 perc. Ez egy jel. Meg közlekedési infók. PV-től tudom, hogy belassul az M1-es folyamatosan a határ felé haladva a terelésnél. Azt írt a PV, hogy az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben autózott. Krisztián szólt, hogy baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Budapesten is baleset volt az Üllői úton, a Shopmarknál, a kereszteződésnél, ezt Maci írta, és Tima Vibere, hogy szintén Budapesten a Mádi utcában is baleseteztek a Kada utca előtt nem sokkal. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, jó utat mindenkinek. Autós barátaim egy nagyon vidám dalt kapnak. Don't be shy! La la la la la.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési hírek. Tibi írta a Viberen, Budapesten lassú a Pongrácz út, a vasúti felüljáró után baleset történt ugyanis korábban. Nikitől azt tudtam meg, a 3-as főúton két autó ütközött a 116-os kilométernél, úgyhogy rendőrök irányítanak. Nemrég megtudtuk, hogy belassult az M1-es a határ felé haladva a terelésnél, az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben lehet autózni. Baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Sun kettőn jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mondom, mi a szétom, de lány, én meg fiú.
3: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
12: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
13: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
14: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: kínás is, tehát hogy...
1: Ott nem kínáltak meg olyan italral, amit visszautasítottál.
0: Mindenki mindenre megkínált, de most már lassan megszokják, hogy visszautasítom. De hogy ha jól számolom, akkor 6 buli volt a szerdai naptól fogva, és ebben volt Campus Fesztivál, Rádió 1 színpad, elképesztő mennyiségű ember előtt, és elképesztő mennyiségű élménnyel gazdagodva állok itt. Hát nem mondom, hogy kisimulva és kipihenve, de készen állok a következő két órára is.
1: És rád rakja most Resztbegi, most még több ember előtt fogsz mixen, csak nem látjuk a fejüket, a kis káposztafejeket, de a Rádió 1 összes frekvenciáján szólunk, sőt, múlt hét óta Szigetváron is, ez a 103,1.
0: Hello, szigetlakók! Ja, az még nem mostan.
1: Gyakorolhatsz. Ja, én nem a Juhász Gergő vagyok, ezt nem mondtam. Fontos info, hogy Kis Márti vagyok. Gergőnek jó pihenést erre a hétre.
0: Így van, én pedig elkezdem az első órát. Már is érkezik a Riptide, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: megy, ez pedig a Rádió egy Live Mix Lotfi Begja lemezjátszóknál.
1: És Juhász Geri helyén, aki most jól megérdemelt nyaralását tölti, nem, otthon ül és valamint dolgozik biztos, és minket hallgat.
0: Szerintem pihen, kutyázik.
1: Ja, igen, kutyázik, igen. Tehát Juhász Geri helyén pedig egy kis Márti, a csodálatos kis Márti.
0: Oh, köszönöm. Egyébként ez a dalom, amit az előbb szólt, a Kukinál hallottam először, és akkor kérdeztem, hogy de jó ez a zene, mi ez, Kuki? Papszinká! Micsoda, micsoda? Nem ismerted meg?
1: Igen. Hát úgy kell mondani. Ha valaki tudja, akkor ő tudja, hogy kell mondani.
0: Mi mondjuk fájdalmasan rosszul, ő nevetetne ilyen.
1: Meg az egész világ. Tehát a franciák tudják jól mondani azt, hogy bobszinkla.
0: Nekünk bobszinkla.
1: Bobszinkla.
0: A nyári szünet kellős közepe van, strandfesztivál páros belépőt pedig a Kívánság műsorban lehet majd nyerni, hét után. Ez két fontos szolgálati közlemény volt.
1: Elképesztő, hogy egyik fesztiválról a másikra esünk, és ezeken a szép nagy fesztiválokon mindig lesz rádió egy színpad, úgyhogy várom azt is.
0: És mindig nagyon extrán szép, tehát mindig olyan jó érzés.
1: És mindig extrán sokan vannak, és mindig extrán sokáig eltart a buli, tehát nálunk vannak mindig a legtöbben az utolsó órákban is, úgyhogy szépen össze szoktuk gyűjteni a kedves nagy érdeműt.
0: És elnézést, hogyha nem olvastunk 30-as számról érkező üzeneteket az elmúlt pár percben, de valamiért az SMS falu furán dekodolja őket.
1: De azon gondolkodtam, hogy mi van, hogy ezek nem SMS-ek, hanem valahonnan máshonnan próbálnak velünk kommunikálni, mint ez a harmadik típusú találkozásra. Valami ilyesmi. Nekik is lehet, hogy strandfesztivál belépő van most.
0: Na jó, mivel megyünk tovább megint?
1: A folytatásban egy olyan dallal megyünk tovább, ahol a kedves előadó énekes hölgy a férjét keresi. De én azt hittem, hogy van neki férje, és a dal arról szól, hogy vajon melyik lebújban van, és
0: Nem. Ő keresi, az univerzumtól kérdezi, hogy baby, where the hell is my husband?
1: Érkezik tehát, hey, és a where's my husband? Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a lemezjátok és a mikrofon mögött Kis Márti és Lotfi Begi.

0: ki, mert hogy ez a Summer Edition, és megtapsollak, Begi, mert nagyon jó voltál eddig, nagyon hozta a szintet.
1: Nagyon szépen köszönöm, oda jól esik. A taps az mindig jól jön.
0: És kezdenek az első Summer Edition-e. Hallani hallottam a Gergőt, meg így a DJ-ket, hiszen tök jó dolog, hogy nyáron két órán át mixek szólnak, mert annyira illeszkedik így a napi ritmusunkhoz.
1: És a hallgatók is nagyon imádják ezt az üzenetekből, és a Facebookra is, meg az Instára is nagyon kedves üzeneteket írtak, hogy ilyenkor ugye van, aki nyaral, és akkor már megvan az alaphangulat.
0: Ez a warm-up.
1: Igen, megvan az alaphangulat, igen. És hát akik meg munkából mennek haza, és esetlegesen a dugóban állnak, jobban telik az idő.
0: Igen, István is itt van velünk, a Viberen írt, egy ugyanaz a számunk, 0623111111. Sziasztok, nagyon jó a DJ, és jók a zenék.
1: Köszönjük szépen.
0: Strandfesztivál páros belépőt is lehet majd nyerni az élő kívánság műsorban, és van egy közlekedési infóm, budapesti, élénk a forgalom a Ferenc körúton az Üllői út felé. Lilla, köszönöm szépen. Na és ami most jön, Mr. DJ.
1: Hey Mr. DJ, egy igazi italo diszkó dallal megyünk tovább. Nagy kedvencem, annyira kis bugyuta, annyira kis egyszerű, és pont ezek miatt válik nagyszerűvé.
0: Húha. Hát ez az olasz optimizmus. Tudod, ez mi magyarok így mindent túlbonyolítunk, de ők meg így...
1: Annyira egyszerű, és annyira jó, és igen, és annyira jó, jó kedv, mindig akárhányszor meghallom, jó kedvre derülök, és mosoly csal az arcomra. Érkezik Alex Kanji és a Bumble itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begi itt a Live Mixben.

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Nyugodjunk meg, Begi, mert egy kis szünetre elmegyünk most.
1: Ja, mi? Túlpörgettem, úgy érzed?
0: Nem, tök jó vagy. Nem? Olyan volt, mint a kamerád elment volna egy Swedish House Mafia koncert.
1: Azt akartam mondani, hogy olyan, mint hogy a kamerádot elhívták volna a Tomorrowlandre, nem? Tehát, hogy hoztatokkal
0: Bonóval.
1: Hoztatokkal Bonóval, és egyébként meg egy kis EDM életérzést beleloptunk ebbe a dalba, de azt gondolom, hogy így nyár kellős közepén jól áll ez a kis EDM.
0: Nagyon eltaláltad. Hello, via Reggio-ból hallgatom a Live Mixet. Írta Tibi? Tibi, jó most neked. Élvezd ki a pillanatot. És jövünk vissza nem sokára.
1: Így van. Ne menjetek sehova.
0: A Rádió 1.
1: Live Mix Summer Edition.
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
8: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a fos kupon ajánlatként.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
17: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
16: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
18: Mentsük meg a barátainkat!
16: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
19: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
16: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
21: Az üzenetek megfogalmazása semmit mondó általánosságokat tartalmaz, írja a kazincbarcikai rendőrség. Figyelj, Juli, jó? Igen. Megpróbál a bizalmába férkőzni, és rávenni önt arra, hogy küldjenek neki pénzt, ajándékot, vagy adja meg a bankkártyának, vagy netbankjának belépési adatait. Tehát halál közhely az egész. Tehát egy halál nagy közhely, amit elvileg neked tudnod kellene.
22: Hát ezt tudnod kéne, tényleg, nem? Normális felnőtt emberként ezek alapvetések. És látod, mégis át lehet játszani az egészet.
21: Valaki bajba jutna, és lenne egy nyestje, aminek képen amputálják az egyik lábát, és itt csak dolgozik a román határ másik oldalán.
22: $10,000 csak elugrana.
21: Elutalnál 50 000 forintot, hogy ne vágják le a nyestnek a lábát?
0: Lehet.
21: És kapnál egy fotót egy bekötött lábú nyesdről, hogy köszönjük.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: lalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknál pedig ebben az órában is Lotfi Begi, Juhász Gergőnek pedig jó pihenés. Kívánunk, szia Begi!
1: Hello Márti! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És Juhász Gerit, a csodálatos kis Márti helyettesíti a mai napon, úgyhogy kettecskén így hozzuk nektek a Live Mix-e Summer Edition-t.
0: Igen, és...

0: Mix, a lemez játszók, mert pedig este hétig Lotfi Begi. Jönnek az üzenetek is, Milán ezt írtam a 0623-111-111-re, hogy szeretnék kérni egy jó kis bulizzenét a családomnak. Milán, 7 órától lesz a kívánság műsor, de tudod, itt ezt a bulizzenét most én küldöm a te családodnak. És Zita azt kérdezte, hogy mi ez a zene, mert hogy nagyon szereti. Akkor írta Zita, megnéztem, amikor a Sleep Tonight szólt a Switch Disco-tól.
1: És azt is mondta, hogy az eredetiét nagyon szeretted. Én is nagyon szerettem, és ez mindig tök jó sikerül, amikor kreatívan nyúlnak hozzá egy dalhoz, és hát ennél a dalnál is, vagy ennél a feldolgozásnál is az történt, hogy csak a refrént tartották meg, és hát építettek köré egy új dalt, új szövegrésszel, új verzékkel, úgyhogy jól megfogták a Switch Disco-s srácok ezt a notát.
0: Igen, igen, nem elrontották, hanem csavartak rajta egyet.
1: Tehát, hogyha feldolgozás, akkor az elrontja?
0: Nem, de hát az tudod, az rizikós, az, de olyan is van, hogy nagyobbat szól, mint az eredeti, hát tudod, a James Arthurnak az Impossible, hát azt a verziót ismeri mindenki, az már elfelejtettük, hogy ez a Sean Tell-nek egy R&B balladája volt, igen. Eredetileg, ugye, amit ő egy lehetségkutató van énekelt, na de hagyjuk is, mivel megyünk tovább, Begi?
1: Akkor egy igazi bulizós nótával megyünk tovább, és ha már Summer Edition, akkor szerintem kihagyhatatlan a Summer Jam című felvétel, főleg,
0: nem, hogy... Nem, már azt szeretem. Szokta egy húzigálni a potit a Gergő? Ez?
1: Nem szokta. Bétót Laci szokta. Na jó, egyen lejjebb.
0: Hát akkor hadd szóljon be, igen.
1: Úgyhogy egy különleges mashup-val megyünk tovább, mert van benne egy kis Bucketheads, van benne egy kis Underground, Underdog Project, és hát a dal pedig önmagáért beszél. Érkezik a Summer Jam, itt a Summer Editionben, a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begi.
0: Tényleg Bucketheads, na hallom.

0: játszok, nem pedig egészen este 7-ig. Lotfi Begi, és mivel nagyon sokan ülnek még ilyenkor volán mögött, közlekedési információkat hoztam, illetve kaptam a hallgatóktól a 0623-111-111-re. Élénk a forgalom, ez budapesti info, a Margit... Hol? Margit körúton. Oké, a Széll Kálmán tértől Margit híd felé. Köszönjük szépen, és sajnos balesetről is kaptam hírt. M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske közelében egy komolyabb baleset volt a 34-es kilométernél, úgyhogy itt le is zárták a külső sávot, emiatt torlódik a forgalom. És hát itt volt az előbb nem olyan rég a Live Mixben Whitney Houston, akit én is nagyon-nagyon szeretek. Szerintem minden idők legcsodálatosabb női hangja. Nem tudok egyszerűen, így a mai, tehát ugye a mi időnkből nála az csodálatosabb hangot mondani.
1: És nem csak, hogy csodálatos a hangja, hanem olyan repertoár és olyan diszkográfia van a háta mögött, hogy a mai napig készülnek belőle remixek, készülnek új verziók, és a tánctéren, a bulikban mindenki énekli, és tényleg fontos része például az én szettjeimnek is akármelyik Whitney Houston dal, úgyhogy ő egy igazi ikon, aki itt maradt nekünk.
0: Igen.
1: És nagyon sokáig fogjuk szerintem játszani és hallgatni a dalait.
0: És érdemes rákeresni, hogy a Super Bowl-on annó, hogy énekelte a himnuszt, ugye 90-es években.
1: Oké, és rázott a hideg, mert én emlékszem rá, mármint, hogy láttam ezt a felvételt.
0: Hát csak rágondolsz, kirázott.
1: Igen, és rágondoltam, és kirázott a hideg. Úgyhogy nézzétek ezt meg.
0: Na, mi csak egy kis időre megyünk el, aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix Summer
1: Edition Kis Mártival és Lotfi Begivel. Geri, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy elmegyünk egy kis...
0: Hidratációs szünetre.
1: Hidratációs
0: Jó
1: szünetre.
0: A szó, tesó.
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
6: Meg az óvodának van ilyen illata.
5: De nekem az óvodának is... mindig ilyen vegyszer illata van.
6: Nekem,
5: ilyen...
6: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
5: Igen, és egy pici szarszag. Ami igen, átjön a bölcsiből.
6: Ami random megpenetrálja az orradat.
5: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
6: Nagyon jó.
5: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
6: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
5: Régi klasszikus könyvesbolt.
6: Írósz
5: ápis szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
6: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És az, hogy férfinak van ilyen puha illata.
5: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
6: Ugye nincs értelme?
5: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
6: Amúgy van igen? Kedves büdös szag, meg van nem kedves.
5: Nincs kedves büdös szag.
6: De van kedves büdös.
5: Mi a kedves büdös szag?
6: Az, amiben csak amiben van egy kis erőködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
5: Ja, tehát, hogy erőködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon büdös.
6: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
5: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
6: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
5: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod? Mi vagy ilyen...
6: Kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
5: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
6: régi
5: szeretem.
6: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
5: Az is klasszik.
6: Klasszikus.
5: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap, csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez. A rádió egy live mix, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig Lotfi Begi.
1: És Kis Márti, aki szabadságát töltő Juhász Gerit
0: helyettesíti. Igen.
1: Pótolni nem tudod?
0: Hát nem. Az általa itt hagyott űrt betölteni ugyan nem tudom, de az igazi mai slágerek, figyelj, nem állhatnak meg.
1: Nem állhatnak meg, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam veled.
0: Én is
1: mondjuk
0: veled,
1: ki, sokkal szebb vagy, mint a Geri.
0: Ez egy dolog. Hagyjuk a külsőségeket. Jött egy üzenet. Sziasztok, Begi, te vagy a legjobb. Úton a lovardába edzeni, csak a rádió egy szól. Hú, vigyázz magadra, szép dolog a lovaglás, azért ez nagyon veszélyes sport. Látszik, hogy felnőttettem, ilyen unalmas dolgokat mondok.
1: De egyébként tényleg így van, a kislányom elkezdett lovagolni, és gondoltam, hogy na majd akkor milyen jó fejapuka leszek, és én is meg tudok lovagolni. Hát szerintem nem 40 pluszosan kell elkezdeni a lovaglást.
0: Nem.
1: De egyébként jó élmény volt.
0: Ami pedig az időjárást illeti, jön vissza a hőhullám, holnapi kellemes 30 fok, aztán bedurvulám csütörtöktől. Ebben abban bízom, hogy hozzászokott már az idegrendszerünk a legutóbbinál, és már ez nem lesz annyira durva.
1: Én szerintem nagyon durva lesz, de hát mi ezt valahogy megugorjuk, de egyébként az idősebb korosztály az ezt nehezebben fogja viselni, úgyhogy mindenki figyel oda a körötte lévő idősebbekre is.
0: Bizony, ők elfelejtenek inni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.
0: Na,
2: a szerelvénybolt.hu.
0: Elnézést.
1: Tehát, és akinek nincsen klímája, az most gyorsan beszerezhet egyet, mert hogy jön a hőkupola.
0: Igen, igen. És mi jön itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, Begi?
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, egy régi dal új köntösben. Nem tudom, hogy az a zenekar mond-e neked valamit, hogy Sound Lovers.
0: Igen. Igen. De most nem tudnám azért teljes teknistáikat felsorolni.
1: Igen, láttátok a Márti arcát. Ilyen az, amikor kamuzik. De ahogy, azt sem tudod, miről van szó.
0: Várjál, Sound Lovers, mondjál meg.
1: Hiába nézd a kijelzőt.
0: De dudolj belőle, Begi.
1: Elindítom, érkezik a Runaway című dal. Itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben. A mikrofon és a lemezjátok mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, ugye átálltunk nyári üzemmódra, és hát abszolút itt vagyunk a nyár kellős közepén. Minden nap 5 és 7 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben, és egyébként ez a hétvégére is igaz, tehát Kukinál is 5 és 7 óra. 7 óra?
1: Buli.
0: Szia Márti, üdv Begi! Márti, köszi, hogy beugrottál Geri helyett, és Begi, neked pedig a warm-up hangulatot. További szép napot nektek! És hát nagyon fontos info, hogy aki szeretne strandfesztivál páros belépőt nyerni, az a következő órában kétszer is megtett. Már nem ugyanaz az ember, hanem kétszer is fogunk játszani.
1: Csapjatok le rá, mert hogy egyébként a strandfesztiválon a sok-sok-sok hazai fellépő mellett, meg ugye lesznek külföldi DJ-k, ha jól tudom, akkor Purple Disco Machine, Robin Schulz, Timmy Trumpet.
0: Rajta voltam.
1: Voltál
0: Purple Disco, igen, ráléptem a strandkapucsára, de aztán bocsánatot kértem.
1: Tehát, hogy a sok-sok hazai zenekar mellett azért mondjuk el, hogy ott lesz a Rádió 1 és a Rádió 1 stage-en.
0: Így igaz.
1: Végig bulizhattok velünk, úgyhogy érdemes lecsapni a belépőkre.
0: Begi, nagyon jó voltál, köszi, jár a taps.
1: Köszönöm szépen!
0: A két órás élő kívánság műsor pedig indul, 0620-3111-111 az elérhetőségünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: sunt Captain. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: közlekedési információk már is az Élő Kívánság műsorban. Jól járható a Budaörsi út az M1-M7 felé, Dóritól kaptam ezt a Budapest vonatkozású közlekedési hírt, és történt sajnos egy baleset az M3-ason a Vásáros-Namén felé vezető oldalon, a 77-es Gyöngyös kelet csomópontnál. Itt olyan 1-2 kilométeres a torlódás, 10-15 perc plusz menetidőben mindenképpen számolni kell. Tomi, köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Egyéb info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infók után...
1: Halló, szia, Mónival lennék, és szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Hello, mi az üzenet hozzá?
1: Hogy nagyon szeretem őt, és most leszünk együtt 4 éve szerdán.
0: Szerdán? Négy napra igen. Pontosan. Hol ismerkedtetek
1: meg? Négy évre. Hát nem is tudom pontosan melyik bárban.
0: Oh.
1: Budapesten, igen.
0: Hát akkor ez még működik, hogy az emberek szórakozó helyen is ismerkednek, nem csak az online térben.
1: Igen.
0: Na, Metzger Viki vadi udalát küldöm nektek, figyelj!
1: Igen, köszönjük szépen.
0: S Rádió 1-esek, legyen mindenki telefon közelben, mert bármikor játszhatunk Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Major Lazer érkezik már is a nagy Rádió 1-es kedvenc, és egyébként azt írta Dóri, hogy a Strandfesztivál kapcsán eszébe jutott, hogy az apukája nagy Purple Disco Machine rajongó, úgyhogy neki szól a Wonderful Life mindjárt. 30 fok lesz holnap Rádió 1-esek, aztán hőhullám, nagyon-nagyon meleg, és ki tudja, meddig itt is marad velünk. Erre készüljünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: A Strandfesztiválról pedig nem csak beszélni szeretnék, de odaadni két páros belépőt, úgyhogy indítom már is a játékunkat. 0620-3-111-111 a számunk, aki tizedikként hív, és helyesen tudja a Rádió 1 szlogenjét, már nyert is. Játék indul!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Kiderül, hogy ki az a Rádió 1-es, aki már biztos ott bulizhat a Strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyerni. Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz most minket?
1: Budapestről, és értem tanulok, tele van a fejem, mert fodrásznak tanulok, és nem sokára vizsgázni, kicsit izgulok is miatta, és nagyon szeretnék egy kicsit kikapcsolódni.
0: Az tök jó egyébként, mostanában gondolkodtam ezen, hogy milyen jó egy ilyen szakma, hogy fodrász, mert azzal aztán a világ bármely pontján tudsz dolgozni,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ez így van, és szerintem tök jó a készügyességem, és remélem, hogy szárnyalni fogok benne.
0: Biztos nagyon vagyok benne.
1: Kéne.
0: Érzem benned az elszántságot, és hát valószínűleg szerencsés csillagzat alatt is születtél, mert hogy képzeld el, hogy tizedik vagy!
1: Köszönöm szépen! Ez most nagyon megérdemlem, ennyi tanulás után.
0: Jutalmazd is meg magad.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm.
0: Már csak a szlogent kell helyesen tudnod, de hát ez csont nélkül menni fog.
1: Rádió 1, csak itt az ő mai sláger megy.
0: Egy kis nyelvotlás belefér, de a lényeg az, hogy nyertél.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Vereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon aranyosak vagytok.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Barátnőmmel, egész biztos. Zsuzinak hívják, nagyon szeretem.
0: Akinek elkészíted majd a haját, gondolom.
1: Igen, igen, igen, meg a lányának is, és mindenkinek.
0: Főnyeremény egy ilyen barátnak.
1: Nagyon boldog.
0: Ne tedd még le a telefont, jó? Ez nagyon fontos.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Aki most erről a játékról lecsúszott, fogunk még ebben az órában, a Switch Disco dala pedig már Dóri kérésére szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorban is, ami egy órás nyáron, mert hogy a Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órás lett. Kato, Turn the Lights Off, ez a dal is szól valakinek. Kinek? Hello?
1: Dobi Dénes, és a kollégáimnak szeretnék küldeni.
0: Mit kell tudni erről a kollektiváról? Jó kollégák vagytok?
1: Jó, nagyon jó.
0: Támogatjátok egymás munkáját?
1: Így van.
0: Az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni majd?
1: Igen.
0: Na, akkor most tegyük le, és aztán a csörög vissza, oké?
1: Jó.
0: Hello.
1: Jó. Hello.
0: Mert hogy ebben a pillanatban elindítottam az újabb játékunkat, 0620 311 111 az elérhetőségünk, aki 10-ként hív, és

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és izgalmas pillanatokhoz érkeztünk. Újabb neveket írok fel a Strandfesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Szilvi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Szilvi! Nyertél már Strandfesztivál belépőt?
1: Nem, de nagyon szeretnék.
0: Mit nyertél legutoljára, így a Rádió 1-en keresztül?
1: Soha életemben semmit. És a lányom most érettségizett, és neki is a barátjának szeretnék egy szuper...
0: Figyelj, ilyenekkel nem tudsz engem most befolyásolni. Nagyon szép családi történetek, mert pusztán a szerencsém múlik az, hogy tizedik leszel-e vagy sem. De képzeld el, hogy ma este szerencsés voltál. Mert hogy tizedik vagy!
1: Igen, nagyon jó, nagyon örülök neki.
0: Mondd a szlogenünket, ez még fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Yeah! Te jól hallom a hangodon, hogy kicsit így meghatódtál?
1: Igen, mert nagyon szerettek volna menni a gyerekek is. Soha nem próbáltam meg, és mondtam, hogy majd én nyerek nektek jegyet. Érettségi felvételé mindenen túl vagyunk, és megérdemlik, dolgoznak egész nyáron, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekik jár.
0: Na, én is így gondolom. Ne tedd le a telefont, jó? Ez még egy fontos rész lesz, és érezzetek jól magatokat.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, indul a diszkósít, de előtte egy gyors hidratációs szünetre megyünk. Aztán 9 órától World is My Radio Show is lesz, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
2: Diszkó!
3: Diszkó! Diszkó!

és én DJ Junior, aki mixelek, és kérem szépen, ez nagyon fontos információ, hogy pénteken együtt majd találkozhatunk Kecskeméten, hiszen ott leszünk a nagy fesztiválon, majd a koncert után egyébként 23:50-kor kezdünk, aki Kecskemét és

0: Kéményti partinak, illetve fesztiválnak a meghívója, azzal kell majd valamit csinálni, tessék fölmenni a TikTok, illetve nem is TikTok, a Facebook csatornánkra, a Diszkos és Facebook oldalra, és ott eljárni majd a kiírtak szerint. Nagyon fontos, hogy szombaton én még Bárány Attilával várok mindenki sok-sok szeretettel, a Kopaszi gáton Rio Classic lesz.
1: Én pedig várok mindenkit majd szombaton ugyanígy, csak a Bárányal szintén, de Made in Ibiza lesz, az viszont egészen pontosan szintén a fővárosban, az Erzsébet híd budai hídfőjénél majd, a nyári nyitott szórakozhelyen találkozhatunk, egy évben egyszer van csak Made in Ibiza, tényleg balári dalamok, house zenék, úgyhogy gyertek. Amit még akartam mondani, hogy pénteken én még balatoni bobozok majd, este 8 és 10 óra között, aztán sietek, leérek a srácokhoz Kecskemétre. A folytatásban pedig jön az új DJ Junior dal, a Clip Kim van a YouTube csatornámon, kövessétek be. Ez a Day by Day a Diszkos Hitben.

kim van a csatornámon. Ezen kívül kérem szépen pénteken balatoni bobozók, még este 8-tól, aztán utána érkezek a srácokhoz Kecskemétre, hiszen ott fogunk együtt majd pörgetni. Aztán, hogyha minden igaz, akkor a Kecskemét után én alszok egy jót, és másnap Budapesten Made in Ibizázok. Majd DJ Junior voltam, és búcsúzom a vadonatúj diszkosi dallal. Tudjátok, a Bárány, a Hamvai meg a Junior együtt. Ez az új. Hamarosan jön a klip majd a YouTube csatornára, a diszkosi térre. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez a Szóri, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe. Itt is van már Bibi Rexa és a Faithless, közös egy zseniális feldolgozás, New Religion a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. 11-ig Metzger Viktória, aztán pedig majd 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. És hát Fiki, maradunk a te dalainál, méghozzá a friss megjelenéseidnél. Jön az, aminek az országos premierje nálam volt a Kívánság műsorban alig 2 hete.
1: Úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján, a csodálatos Vankis tőlünk nektek itt a Third is Mine Radio Showban.
2: World is Mine Radio Show.

0: A Sweet Driverson a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Tyler remix volt belőle. Na Viki, és ez a Fish, David Guetta, Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt például a szava, Jennifer Lopeztől, meg nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő, hogy nézhet ki még mindig ennyire jól. Sokszor kapul egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizs belül is adtak közösen, Save Me Tonight itt a Virizmár Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Ők ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tonzenda és Fischer összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fischeren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fischerrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lévidol, egy vadonatúj megjelenés a belga nagyágyútól Lost Frequencies-től itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és hát a mai második szettünk is tele lesz friss zenékkel, úgyhogy maradjatok, 10 után is, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: elmúlt este 10 hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk ebben a mai második szedben is. Menjünk tovább.
1: Itt is van a háttérben Hypaton és az Out of My Head a Rádió 1-en a Where Is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy igazi magyar sikertörténet következik, amire Hugo is lecsapott, a magyar hölgyet, aki ezt a dalt készítette. Úgy hívják, hogy Imael Angel.
1: Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál a Mugyiájjal, és annyira megtetszett a Hugo-nak, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ulcsánaténak a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imael Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik. Úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a Word is Mine Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: Egy olasz nagyágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyes, a Third is Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Mesker Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: durva lesz. Képzeljétek el, hogy szerdán két fellépésem is lesz. Az egyik Budapesten, amiről még nem mesélhetek, de hogyha jövök jövő héten, nagyon sokat fogok róla mesélni, mert óriási dolog. Nagyon-nagyon várom már, aztán megyek Szegedre fellépni. Pénteken a saját estem lesz Siófokon, szombaton pedig Kecskemétre látogatok el, amit szintén nagyon várok már, úgyhogy gyertek velem a héten is bárhova.
1: Viki, jó bulikat neked, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Kollár.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's mine.
1: Így van, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét, úgyhogy erős ütemek jönnek a következő egy órában. Hello, Kollár!
2: Kezdj is sokkal a jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztő hangulat volt a Campus Fesztiválon, imádtam ott lenni, három napon keresztül voltam a Rádió Stage-en. Köszönjük szépen, hogy velünk bulisztatok, de az élet nem áll meg, megyünk tovább. Folytatódik a World Is Mine Radio Show, jön Bibi Rex és a Fates közösen, ez a New Religion, maradjatok velünk!

0: játszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta érkezik, hihetetlen, de ez a legelső közös daluk.
1: Igen, abszolút érett ez a kombó, tulajdonképpen nem is értem, hogy eddig miért nem csináltak közös dal, de most aztán megteremtették a rádiós hangzás alapkövét, hogyha mondhatok ilyet, a lexikoni megfelelőjét. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről beszélünk, ami...
0: Save Me Tonight.
1: Az.

0: fellép az idei Strand Fesztiválon. Napi jegyeket holnap is nyerhettek majd tőlünk adásban itt a Rádió 1-en. Kollár a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Hello Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét egy érdekes páros következik, ugye az előbb volt J-Lo és Guetta közöse, ami a Save Me Tonight volt, és most pedig Tones & I és Fisher közöse lesz, amit én már mondtam előző adásokban, hogy amikor először megálltam ezt a párost, hát én nem fűztem hozzá sok remény, de egy óriási dal lett, úgyhogy ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show, ez a Fever.

0: és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Kollár a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Nagyon-nagyon különleges ez a dal, abszolút sláger első hallása, és szerintem minél többször hallja az ember, annál inkább bemegy a fülébe.
1: Mondasz valamit, Geri, abszolút. Én eleinte azt hittem, hogy ez a dal abszolút egy mém és egy poén, úgy, ahogy van. De aztán annyi világhírű DJ is elkezdte pörgetni, meg olyan producerek csináltak olyan remixet, hogy gyakorlatilag sláger lett. Úgyhogy még egyszer, Gordó és Reiner zenevelt közöse, ez a Loco Loco.

anytime, anywhere, and right now, yeah.

0: Third is Mine Radio Show. Kollár, hol játszol még a héten?
1: Leszek budapesti, balatoni, illetve még más vidéki rezidencián is. Remélem, hogy esetleg találkozok veletek is Third is Mine Radio Show hallgatókkal. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9

0: Love Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Nagyon sokan kérdezik ilyenkor, hogy a mixeket hol lehet visszahallgatni. Rádió1.hu meg a Rádió 1 megújult applikációja, ott is érdemes keresni az infókat. Ő pedig már is Loi közben egy óriási kedvencel és David Puentezzel közösen a Golden Summer, amit indított.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. Páros belépő a strandfesztiválra, amit be lehet tőlünk zsebelni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent, és adjuk a belépőt. Ennél már csak egy dolog egyszerűbb, élvezni az igazi mai slágereket. Nálunk most David Guettától és a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, amivel folytatom.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3-4-1 utás is megállás. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Marshmallow, Emery, Friend, szólt a fogyarásban pedig jön már is Sam Felt. Óriási kedvenctől a Heart Like Mine, Sam Felt és Rosalind párosa itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis kezdés szerintem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jó a folytatás, mert hogy megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most két tó és a Turn the Lights Off, aki pedig üzenne a számunk 06

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, Billie Eilish után pedig Ray-el folytatom. Az viszont mindenképpen közös a két előadóban, hogy nagyon öntörvényűek, ezt a szó jó értelmében mondom, mennek a maguk útján, és amit kitalálnak, az véghez is viszik, és ami azt illeti, működik is. Nagyon is! Az igazi mai sláger most Ray-től, ez a Where is my husband a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Joshi Chandler combo Green Sugar, kit akarhat a név? Nem kiket, valóban kit. Alex Kenji, akinek egyébként az eredeti neve Alessandro bácsi, de ezeken a művészneveken is nagyon jó dalokat készít. Ez viszont a legnépszerűbb művésznevén, Alex Kenji néven, a legnépszerűbb nyári kedvenc most tőle 2026-ban, a Bumble-é, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Cookie után David Guetta és Cookie-ról jutott eszembe. Továbbra is 2 órás a live mix, ma is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, most pedig David Guetta szíjával, ez a Titanium a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.